0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely ez pedig már egy újabb zenei óra. Hello mindenkinek is, kellemes éjszakát a mikrofonnál, Király Tamás. Ez pedig már egy újabb nagy kedvenc a rádió egy DJ-től, Regál Lilitől, aki nemrég mutatta be ezt a dalt. Óriásit ment a születésnapi fesztiválunkon is, és azt gondolom, hogy sokat fogjuk hallgatni, mert nagyon jó. Regál Lili, hear me, ez jön a rádió egyen.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, és ez most nem egy hosszú hétvége, hát így májusban volt kettő is, picit kezdtünk talán hozzászokni, de ennek ellenére azért legalább egy rövid hétről fordultunk rá a hétvégére is. Pörögnek továbbra is az igazi mai slágerek megállás nélkül, ja, hát holnap meg ugye már nyár, már hogy június lesz. Bizony, már ez viszont egy nagyon jó feldolgozás, egy Faithless dal újragondolása Bibi Rexától. Az igazi mai slágerek között a New Religion, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Jó, egy csak igazi mai sláger megy, és ha valakinek kell a nyári feeling, akkor itt, ebben a dalban szerintem extrán megkapjuk. Igazi frissesség, igazi nyári hangulat, nagyon jó kis kocsiből kikönyökölös feeling, de hát, hogyha valakinek van kábriója, akkor tetőleengedős, de az ablakot minimum. De

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Zseniális dolog a következő órában, és ezt nem én mondom, hanem magukért beszélnek. Hát például Joel Corey és a Galantis újdonsága, de a legújabb Taylor Swift-től is bekészítve is. Hát már a kezdésben is ez a dal Radar-tól milyen? Én mondtam, hogy hibátlan. Blood Running, pár perc, és ezzel folytatom a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Új őrület hódít Amerikában, méghozzá lábhosszabbítás. A beavatkozás drága, és megviseli azt, aki átesik rajta, mégis az elmúlt 5 évben egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel. Idős és fiatal férfiak egyaránt kérik ezt a típusú műtétet. A kaliforniai Burbankben egy kifejezetten testmagasság növelésére létrehozott orvosi központ sebészétől. Elmondása szerint 60-as férfiak is fordulnak hozzá, mert a testmagassággal kapcsolatos poénok őket sem kerülik el, írja az NBC News. A műtét egyébként 4 órás és 75 ezer dollárt, azaz körülbelül 25 millió forintot kell érte fizetni. A beavatkozás során a comb csontokat átvágják és rudakat helyeznek azok belsejébe. Ezután a következő 3-4 hónap során a rudakat külső távirányító segítségével naponta legfeljebb 1 mm-rel hosszabbítják meg. A rudak fölött új csont nő, szükség van fizioterápiára is, és a beteg segítséget vesz igénybe a járáshoz, ami kezdetben járókeret, majd bot lesz. A teljes kezelés a fémrudak eltávolításával ér véget. Az NBC-nek a 26 éves Alex mesélte el, hogy miért kérte a műtétet. 170 cm-es magassága 177 cm-re változott. Elege volt már a sok csúfolásból, amelyek a testmagassága miatt érték. Elmondása szerint ezen tulajdonsága tette őt sokszor gúnycéltáblájává. Számításai szerint összesen 100 ezer dollárjába, azaz nagyjából 34 millió forintjába került neki ez a 7 plusz centi. Az orvos azt mondta, egy évben 50 ilyen műtétet végezel, ami azt jelenti, hogy 3 év alatt megduplázódott az operációk száma. Eredetileg a beavatkozást rekonstruktív célokra alakították ki, és azoknál alkalmazták, akiknek egyik lába rövidebb volt, mint a másik. Egy másik New Yorki specialista szerint korábban nagyon kevés egészséges embernél használták a technikát, de ők is olyanok voltak, akik számára komplexust okozott saját magasságuk elfogadása. Ő maga nem javasolja, hogy szépészeti beavatkozásként tekintsünk a procedúrára, mivel komoly műtétről van szó.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágermegy.

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 3 óra után járunk egy picivel, a legnagyobb kedvenceket pedig hozom továbbra is. Most például Joel Corytól, akinek a nyári teljes beosztása már elérhető, hogy mikor hol lehet vele találkozni. Hát nem sokat fog pihenni, ahogyan nézem. Most a hétvégén például New Yorkban, jövő héten pedig Orlandóban lép fel, de hát minden mellé pörög ugye az ibizai saját est és fellépés sorozata, szóval hát van meló rendesen, és közben azért van ideje dalokat is készíteni. Ez az igazi mai sláger tőle, Joel Corry a Galantis-szal, a Stay a Little Longer, amit már is indít.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy már 3-4 is elmúlt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a folyadásban pedig a napjaink egyik legnagyobb sztárja jön, különösen az Egyesült Államokban, ez egyértelműen igaz, Taylor Swiftre, és hogy milyen dalt készített most? A legújabb, amit mutatok, itt a Rádió 1-en,

0: Ez pedig az igazi mai sláger, amivel mindjárt folytatom. Ed Sheeran, Azizam a következő óra elején a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros-Lipótváros kezdett el használni, és hogyan is működik ez a technológia. A rendszer az úgynevezett ONPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ONPR kamera modul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágításra dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesíti és küld az adott zónában dolgozó parkoló őrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkoló őr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt. Az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai sláger

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Már 4 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és minden héten próbálunk valami nagyon extra meglepetést hozni a guest mixben is. Hát ezen a héten szerintem az, hogy Martin Garrix saját mixe pörgött, az szerintem egy elég jó meglepetés volt, amit nekünk készített. Na, ez viszont most az igazi mai sláger tőle, a Butterflies, amivel folytatom, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

ez a Rádió Edit csak igazi mai sláger megy, és most szeretnék mutatni egy elképesztően jó dalt a Rádió Edit DJ-től, DJ Metzger Vikitől, aki ott volt a születésnapi fesztiválunkon, vagy követte online, vagy bármelyik Rádió Edit fekin, az már hallhatta a dalt, de szerintem most is megéri rá odafigyelni. Szóval DJ Metzger Viki, a Nagy Bogival és Miss Mooddal, ez az Éden, itt a Rádió Edit-en.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy David Guetta után pedig egy olyan énekesnő, akivel korábban több nagy slágert is készített, most viszont egyedül érkezik Ray, ez a Where is my husband itt a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ne feledjük, jövő héten játék Balázsékkal, és ez már konkrétan holnap lesz, a nagy kapurarúgás játék, amivel akár belépőt is nyerhetünk a világbajnokságra, Bostonba, repülőjegyel, utazással, szállással, két fő részére. Wow! Mellé pedig napi díjak, tévé, 65 szolos. Fú, de rendben van. Ahogy a folyadás is, Sam Feld, Rosalind, Hard Like Mine, ezt indítom a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Új MR készülék a gyermeksürgősségi központban, tűzgyújtási tilalom az egész országban. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! A radiológiai diagnosztika egyik legkorszerűbb eszköze segíti mostantól a gyermekek ellátását a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján. Az új MR készülék átadásával teljessé vált a gyermeksürgősségi központ képalkotó diagnosztikai rendszere. Az ultrahang, a röntgen és a CT mellett már MR vizsgálat is helyben elérhető. Szabó Tamás klinikai igazgató szerint az új berendezés jelentősen hozzájárulhat a gyorsabb és pontosabb diagnózishoz a vidék legnagyobb gyermekellátó központjában.
3: Ez alkalmas lesz a központ idegrendszeri különböző eredetű problémák, a has, mellkas, kismedence, mozgásszervi problémák, a gerinc vizsgálatára, úgyhogy az eddigi évi 450 MR vizsgálatnál valószínűleg még többet fogunk vizsgálni, ez nem csak a város, hanem az egész régiónak egy nagyon-nagyon jó lehetőség lesz.
2: A Debrecen Drive nevű környezetpusztításnak semmi helye a nagy erdőn, közölte Tárkányi Zsolt, a közlekedési tárca parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. A Tisza párt debreceni országgyűlési képviselője bejegyzésében azt írta, nem örvendetes hagyományt csinálni legszebb, legféltettebb kincsünk a nagy erdő megerőszakolásából. Motorbúgás, kipufogógáz, gumifüst és olajfoltok helyett a nagy erdő legyen a madárcsicsergés, a csend, a piknikezés, a kerékpározás, vagy éppen a természetjárás otthona, ahogy az minden természetvédelmi területen szokás. Tárkányi Zsolt hozzátette, reméli, hogy a szervezők jövőre megfelelő helyszínt találnak a Debrecen Drive-nak. Pinteken 0 órától tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe az egész országban, hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani a hazai erdőkben, a vasút és közútmenti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban, tették hozzá. Idén is megrendezik a szenvedélyes juniálist Debrecenben a kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napjához kapcsolódóan. A hónap során sokféle színes program várja az érdeklődőket, lesznek egyebek mellett szakmai napok, interaktív kiállítás, emlékfa ültetés, színházi előadás, valamint családi és nyílt napok is. Napos, gomoly, felhős idő ígérkezik ma, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül valószínű.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Új őrület hódít Amerikában, méghozzá lábhosszabbítás. A beavatkozás drága és megviseli azt, aki átesik rajta, mégis az elmúlt 5 évben egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel. Idős és fiatal férfiak egyaránt kérik ezt a típusú műtétet. A kaliforniai Burbankben egy kifejezetten testmagasság növelésére létrehozott orvosi központ sebészétől. Elmondása szerint 60-as férfiak is fordulnak hozzá, mert a testmagassággal kapcsolatos poénok őket sem kerülik el, írja az NBC News. A műtét egyébként 4 órás és 75 ezer dollárt, azaz körülbelül 25 millió forintot kell érte fizetni. A beavatkozás során a comb csontokat átvágják és rudakat helyeznek azok belsejébe. Ezután a következő 3-4 hónap során a rudakat külső távirányító segítségével naponta legfeljebb 1 mm-rel hosszabbítják meg. A rudak fölött új csont nő, szükség van fizioterápiára is, és a beteg segítséget vesz igénybe a járáshoz, ami kezdetben járókeret, majd bot lesz. A teljes kezelés a fémrudak eltávolításával ér véget. Az NBC-nek a 26 éves Alex mesélte el, hogy miért kérte a műtétet. 170 cm-es magassága 177 cm-re változott, elege volt már a sok csúfolásból, amelyek a testmagassága miatt érték. Elmondása szerint ezen tulajdonsága tette őt sokszor gúnycéltáblájává. Számításai szerint összesen 100 ezer dollárjába, azaz nagyjából 34 millió forintjába került neki ez a 7 plusz centi. Az orvos azt mondta, egy évben 50 ilyen műtétet végezel, ami azt jelenti, hogy 3 év alatt megduplázódott az operációk száma. Eredetileg a beavatkozást rekonstruktív célokra alakították ki, és azoknál alkalmazták, akiknek egyik lába rövidebb volt, mint a másik. Egy másik New York-i specialista szerint mint korábban nagyon kevés egészséges embernél használták a technikát, de ők is olyanok voltak, akik számára komplexust okozott saját magasságuk elfogadása. Ő maga nem javasolja, hogy szépészeti beavatkozásként tekintsünk a procedúrára, mivel komoly műtétről van szó.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
5: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perce, május 31-e van, Angéla és Petronella névnap. Sok boldogságot nekik. Nagy kedvenc, amit hozok már is, mindjárt az óra elején. A legújabb Jennifer Lopeztől és David Guettától, amikor meghallottuk a bejelentést, hogy újra együtt dolgoznak, hát akkor tudtuk, hogy egy nagy kedvenc lesz, amit elkészítenek. És az is lett. Az igazi mai sláger a Save Me Tonight, ezt indítom már is a Rádió 1-en.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ha azt mondom, hogy Despacito, akkor azt szerintem mindenkinek ismerős. De ha azt is hozzáteszem, hogy ez 9 éve került a slágerlistak élére, akkor azt mondjuk, hogy mennyi? Bizony. Na, hát jó. Fét lesz egy nagyon nagy slágert, az Insomniát, még ezelőtt is jó pár évvel mutatott be, viszont Bibi Rex a 2026-ban úgy gondolt, hogy egy picit újra gondolná ezt a dalt is. Szerintem jó munkát végzett. Ez jön most az igazi mai sláger, a New Religion, itt a Rádió 1.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a nyárias hétvége, folytatódik 26 fokkal, holnap pedig itt a nyár 24-25 fokkal, szóval egészen jól fordulunk rá erre. Az igazi mai slágerek között Exxon-szer a Misha Miller és a Don't Leave jön mindjárt. Pár perc és a hírek után indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros-Lipótváros kezdett el használni, és hogyan is működik ez a technológia. A rendszer az úgynevezett ANPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ANPR kamera modul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágítással dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesítés küld az adott zónában dolgozó parkoló őrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkoló őr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt. Az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Sophia, tu gestes.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új MR készülék a gyermeksürgősségi központban, tűzgyújtási tilalom az egész országban. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! A radiológiai diagnosztika egyik legkorszerűbb eszköze segíti mostantól a gyermekek ellátását a Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikáján. Az új MR készülék átadásával teljessé vált a gyermeksürgősségi központ képalkotó diagnosztikai rendszere. Az ultrahang, a röntgen és a CT mellett már MR vizsgálat is helyben elérhető. Szabó Tamás klinika igazgató szerint az új berendezés jelentősen hozzájárulhat a gyorsabb és pontosabb diagnózishoz a vidék legnagyobb gyermekellátó központjában.
2: Ez alkalmas lesz a központ idegrendszeri különböző eredetű problémák, a has, mellkas, kismedence, mozgásszervi problémák, a gerinc vizsgálatára, úgyhogy az eddigi évi 450 MR vizsgálatnál valószínűleg még többet fogunk vizsgálni, ez nem csak a város, hanem az egész régiónak egy nagyon-nagyon jó lehetőség lesz.
1: A Debrecen Drive nevű környezetpusztításnak semmi helye a nagy erdőn, közölte Tárkányi Zsolt, a közlekedési tárca parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. A Tisza párt debreceni országgyűlési képviselője bejegyzésében azt írta, nem örvendetes hagyományt csinálni legszebb, legféltettebb kincsünk a nagy erdő megerőszakolásából. Motorbúgás, kipufogógáz, gumifüst és olajfoltok helyett a nagy erdő legyen a madárcsicsergés, a csend, a piknikezés, a kerékpározás, vagy éppen a természetjárás otthona, ahogy az minden természetvédelmi területen szokás. Tárkányi Zsolt hozzátette, reméli, hogy a szervezők jövőre megfelelő helyszínt találnak a Debrecen Drive-nak. Pinteken 0 órától tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe az egész országban, hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani a hazai erdőkben, a vasút és közútmenti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban, tették hozzá. Idén is megrendezik a szenvedélyes juniálist Debrecenben a kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napjához kapcsolódóan. A hónap során sokféle színes program várja az érdeklődőket, lesznek egyebek mellett szakmai napok, interaktív kiállítás, emlékfa ültetés, színházi előadás, valamint családi és nyílt napok is. Napos gomoly felhős idő ígérkezik ma, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig a folytatásban Lost Frequencies, aki ugye belga, és a belga királyi család annyira kedveli őt, hogy hivatalosan is már megnevezték, mint a kedvenc DJ-je a királyi családnak, ami hát nyilván nem jár semmi extra, van már, mint hogy azon felül, hogy kedvelik a zenét, és hogy sokszor hívják fellépni. Zenélt már egyébként a királyi palota tetején is, de nemrég, mikor felújították az egyik új szárnyat, akkor konkrétan őt kérték meg zenei rendezőnek az egész eseményhez. Hát ő Lost Frequencies, aki most a Bastille-jön, az igazi mai sláger a Head Down itt a Rádió 1-en.

0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új MR készülék a gyermeksürgősségi központban. Tűzgyújtási tilalom az egész országban. Dobó Nikolett vagyok. Jó reggelt kívánok! A radiológiai diagnosztika egyik legkorszerűbb eszköze segíti mostantól a gyermekek ellátását a Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikáján. Az új MR készülék átadásával teljessé vált a gyermeksürgősségi központ képalkotó diagnosztikai rendszere. Az ultrahang, a röntgen és a CT mellett már MR vizsgálat is helyben elérhető. Szabó Tamás klinikai igazgató szerint az új berendezés jelentősen hozzájárulhat a gyorsabb és pontosabb diagnózishoz a vidék legnagyobb gyermekellátó központjában.
2: Ez alkalmas lesz a központi idegrendszeri különböző eredetű problémák, a has, mellkas, kismedence, mozgásszervi problémák, a gerinc vizsgálatára, úgyhogy az eddigi évi 450 MR vizsgálatnál valószínűleg még többet fogunk vizsgálni, ez nem csak a város, hanem az egész régiónak egy nagyon-nagyon jó lehetőség lesz.
1: A Debrecen Drive nevű környezet

0: minden természetvédelmi területen szokás. Tárkányi Zsolt hozzátette, reméli, hogy a szervezők jövőre megfelelő helyszínt találnak a Debrecen Drive-nak. Pinteken 0 órától tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe az egész országban, hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani a hazai erdőkben, a vasút és közút menti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban, tették hozzá. Idén is megrendezik a szenvedélyes juniálist Debrecenben a kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napjához kapcsolódóan. A hónap során sokféle színes program várja az érdeklődőket, lesznek egyebek mellett szakmai napok, interaktív kiállítás, emlékfa ültetés, színházi előadás, valamint családi és nyílt napok is. Napos gomoly felhős idő ígérkezik ma, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, 8-tól pedig ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, holnap pedig Adiú játék indul náluk, aminek a fődíja egy páros belépő a világbajnokság június 26-ai meccsére Bostonba, repülőjeggyel, szállással, mindennel. Nagyon vagány lesz, és mindemellé naponta a napi nyeremények 65 szolos LCD TV-k. Bizony, jövő héten tehát Balázsik ezzel készülnek, én pedig továbbra is az igazi mai slágerekkel változatosan, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Aki pedig lemaradt volna tegnap a Rádió 1 Top 50-ről, annak sok szempontból van jó hírem, egyfelől ma is lesz Rádió 1 Top 50, másfelől pedig ebben ma is hallhatjuk azokat az interjúkat, amiket múlt héten rögzítettünk a nemzetközi sztárjainkkal, a világsztár fellépőinkkel. Beszél például Accent, Samfeld, Cyril és a Switch Disco is, mindezt tehát ma a Top 50-ben, ugye 15 és 17 óra között. Addig pedig igazi mai slágerek megállás nélkül most Teddy Swims-et választottam, ez a nagy kedvenc tőle, a The Door itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ebben az órában már meséltem arról, hogy milyen nagyon menő játékkal készülnek Balázsék jövő héten, páros belépővel a világbajnokságra. Nem mutatom most ennek minden részletét, csak hogy tényleg mindennek képbe legyünk, aztán pedig Réd Átonnal folytatom. És nem is akármilyen dallal tőle, az igazi mai slágerek között a Blood Runnin' a következő óra elején itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Összeütközött két busz tegnap este Debrecenben, számos nyári tábort szervez a Demki. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Két helyi járatú busz ütközött össze Debrecenben a Nagyerdei körút és a Hatházi út kereszteződésében tegnap kora este, közölte a katasztrófavédelem. A két járművön összesen 40-en utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A dehir.hu hírportál információi szerint egy utas szenvedett könnyebb sérülést. A városhivatásos tűzoltói átvizsgálták a buszokat és biztosították a helyszínt. Az intézkedés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják. A Debrecen Drive nevű környezetpusztításnak semmi helye a nagy erdőn, közölte Tárkányi Zsolt, a közlekedési tárca parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. A Tisza párt debreceni országgyűlési képviselője bejegyzésében azt írta, nem örvendetes hagyományt csinálni legszebb, legféltettebb kincsünk a nagy erdő megerőszakolásából. Motorbúgás, kipufogógáz, gumifüst és olajfoltok helyett a nagy erdő legyen a madárcsicsergés, a csend, a piknikezés, a kerékpározás, vagy éppen a természetjárás otthona, ahogy az minden természetvédelmi területen szokás. Tárkányi Zsolt hozzátette, reméli, hogy a szervezők jövőre megfelelő helyszínt találnak a Debrecen Drive-nak. Súlyos a szájhelyzet, csökkenő terméshozamok és romló export kilátások jellemzik a hazai búzatermesztést. Hangzott el a Debreceni Egyetem mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kara, valamint az Agrárkutatóintézetek és Tanggazdaság által szervezett idei búzatanácskozáson. Kelet-Magyarországon az átlagos csapadék alig 10%-a hullott le tavasszal, ami már az őszivetésű kalászosokat is veszélyezteti. Pepó Péter, a Növénytermesztési, Nemesítési és Növénytechnológiai Intézet professzor emeritusza, a szakmai rendezvény főszervezője az eseményen elmondta, szeretnék kutatási eredményeikkel segíteni a gazdákat az alkalmazkodásban. A Debreceni Egyetem 1983-ban indított látóképi tartam kísérletének köszönhetően jelentős tapasztalat gyűlt össze arról, hogyan lehet mérsékelni az aszály hatásait. A nyári szünet közelettével egyre nagyobb az érdeklődés a gyermektáborok iránt Debrecenben. A Demki például idén összesen 30 változatos tematikájú tábort szervez a kézműves foglalkozásoktól a mozgástáborokon át a nyelvi programokig. Napos gomoly felhős idő ígérkezik ma, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 7 óra is elmúlt, szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál, király Tamás, remélem mindenki már kezdi kipihenni a tegnap estét, főleg aki egy picit elfáradt a BL döntőn, rendben volt. És rendben lesz a fogyadás is itt a Rádió egyen, az igazi mai slágerek ebben az órában is pörögnek, David Guetta és Dua Lipa is érkezik nem sokára, most viszont Lady Gagával folytatom, ez a nagy kedvenc tőle, a Bloody Mary. Szép reggelt, jó hétvégét!

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Bibi Rexát hozom, akiről fun fact, imádja a Harry Potter univerzumot, minden könyvet olvasott, minden mozit látott, sőt, gyűjti a spéci kiadványokat is a könyvekből. Ez meg az igazi mai sláger tőle. Bibi Rexa a Faithless dallal, a New Religion-nel itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Összeütközött két busz tegnap este Debrecenben. Még küzdenek a bajnoki címért a Deac futsálosai. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Két helyi járatú busz ütközött össze Debrecenben a Nagyerdei körút és a Hatházi út kereszteződésében tegnap kora este, közölte a katasztrófavédelem. A két járműben összesen 40-en utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A dehír.hu hírportál információi szerint egy utas szenvedett könnyebb sérülést. A városhivatásos tűzoltói átvizsgálták a buszokat és biztosították a helyszínt. Az intézkedés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják. 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára. Budapesten 2021-ben még 25 millió forint körül volt a belépő szint a lakáspiacra, napjainkban 50 millió forintnál olcsóbban szinte semmi sem kapható. Emelte ki legfrissebb elemzésében az ingatlan.com. A fővároson kívül is hasonló a helyzet, Debrecenben is számottevően emelkedett a belépési küszöb. 50 millió forint alatt szinte már semmit sem lehet találni. Pedig 5 éve még 21 milliónál indultak a lakásárak. A nyári szünet közelettével egyre nagyobb az érdeklődés a gyermektáborok iránt Debrecenben. A Demki például idén összesen 30 változatos tematikájú tábort szervez. A részletekről Halászdé János, a Demki ügyvezetője beszélt a Városi TV-nek.
2: Lesz idegen nyelvi tábor, lehet jelentkezni mozgásos táborokba, tehát különböző tánc vagy gerinc javító, tehát valamilyen egészségügyi problémát is felkaroló, mert ugye nem is kizárólag csak erről fog szólni, de lesz városfelfedező táborunk.
1: A szabadhelyekről és a jelentkezési lehetőségekről az intézményhálózat honlapján lehet tájékozódni. Sport szombati eredmények. A Szeged elleni 36-33-as vereséggel zárta az idényt a Deac férfi kézilabda csapata az NB1B-ben. A Debreceni Egyetem női futszál együttese pedig még folytatja a küzdelmet a bajnoki címért, miután az 1-1-es rendes játékidő, majd a gól nélküli hosszabbítás után 4-2-re elveszítette a büntető párbajt hazai pályán a testnevelési egyetem ellen a döntő 3. meccsén. A 3 győzelemig tartó párharc állása jelenleg 2-1 a Deac javára. Napos gomoly felhős idő ígérkezik ma Debrecen térségében 26-28 fok körüli maximum hőmérséklettel. Kisebb zápor előfordulhat, de számottevő eső nem várható.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió. Folytatódik!

Ez a Rádió Edit csak igazi mai sláger megy, és csak jelzem, érkezett egy vadi új film a hazai mozikba, amit többen úgy jellemeznek, hogy a Mary Poppins és a Harry Potter elődje és vagy közeli rokona. Ezek jó kis jelzők előjáróban. Egy klasszikus angol fantasy regény a legnagyobb és legviccesebb angol sztárokkal, a Varázslatos titokfa, aminek a leírása otthon a radio1.hu-n, május 28-tól pedig egyébként a hazai mozikban. Na de ez csak így zárójelben az igazi mai slágerek között, mert hogy ezek szólnak továbbra is most épp Ed Sheerantől, az Azizámmal, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már csak pár perc, és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, holnap pedig újra 6 órától itt a stúdióban, és indul a nagy kapularugás Balázsékkal, aminek a napi díja 65 szólos LCD TV, mondom napi díj, a fődíj pedig egy páros belépő a foci világbajnokság június 26-ai meccsére, ez Bostonban lesz, jár mellé repülője, szállás, a belépők, nagyon vagány lesz. Ne feledjük, ma gyereknap van, május 31-e, holnap pedig már nyár, ne se feledjük, és az se, hogy nálunk szólnak az igazi mai slágerek, továbbra is megállás nélkül. Sam Feld, Rosalind, Heart Like Mine, én ezt indítom, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, kellemes gyereknapot, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárja.

0: egyet. Figyelj a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Itt élünk, itt kutatunk, itt fejlesztünk. 125 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Richter Gedeon gyógyszer cég, amelynek debreceni biotechnológiai telephelye 2012 óta erősíti Debrecen város gazdasági erejét. Forduljon bizalommal a Richter világszínvonalú készítményei felé. Richter, az egészség a küldetésünk.
8: Szia, az Aquaticumból hívunk. Óriási hírünk van. Május 29-én megnyitjuk a debreceni strandot. Gyere, csobbanj te is! Üdv, mi és a nyár! Aquaticum.hu.
9: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
10: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle színgöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
1: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1.
11: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Magyarország legnépszerűbb esti

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Összeütközött két busz tegnap este Debrecenben. A közbiztonságról is tárgyalt a közgyűlés. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Két helyi járatú busz ütközött össze Debrecenben, a Nagyerdei körút és a Hatházi út kereszteződésében tegnap kora este, közölte a katasztrófavédelem. A két járműben összesen 40-en utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A dehír.hu hírportál információi szerint egy utas szenvedett könnyebb sérülést. A városhivatásos tűzoltói átvizsgálták a buszokat és biztosították a helyszínt. Az intézkedés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják. Debrecen ma Magyarország legbiztonságosabb megyeszékhelye. Hangzott el csütörtökön az elmúlt év közbiztonságáról szóló közgyűlési beszámolóban. A regisztrált bűncselekmények száma tovább csökkent, és a felderítésekben is jól teljesített a debreceni rendőrkapitányság, ismertette Illés Tamás városi rendőrkapitány.
3: Van egy olyan szám, hogy a 100 000 lakosra eső bűncselekmények száma. Szóval jól emlékszem, az 1280 valamennyi körül jött itt most ki tavaly Debrecenben. Ez a szám azt mutatja meg, hogy adott város területén mennyi az esélye annak, hogy valaki szándékos vagy gondatlan bűncselekmény áldozata lesz. Minél kisebb ez a szám, annál kisebb az esély arra, hogy valaki bűncselekmény áldozata lesz.
2: Pap László polgármester azt mondta, ha jövőben még több térfigyelő kamera beüzemelésével szeretnék a közbiztonságot tovább javítani a városban.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: A DV Parking Kft. Nemrég megújult honlapján azonnali segítséget nyújt egyszerűbb kérdések megválaszolásában a mesterséges intelligencia alapú chatbot Parker. A dvparking.hu weboldal jobb alsó sarkában található piros, kör alakú ikonra kattintva Parker nyomban rendelkezésre áll, és számos kérdésben tud gyors segítséget nyújtani. Itt például többek között a parkolási zónákról, az ügyfélszolgálat nyitvatartásáról, az ünnepnapi parkolásról, a lakossági kedvezményekről és a regisztráció menetéről is lehet kérdezni. A DV Parking munkatársai az ügyfelektől érkező észrevételek alapján folyamatosan bővítik a chatbot tudásbázisát.
1: A DV Parking információit hallották.
2: Napos gomoly felhős idő ígérkezik ma Debrecen térségében 26-28 fok körüli maximum hőmérséklettel. Kisebb zápor előfordulhat, de számottevő eső nem várható.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
5: Látunk egy olyan érdekes cikket, ami arról szól, hogy mi az a 15 jel, ami megmutatja neked, hogy neked középkori életkrízised van. Ha bármelyiket elkezdted csinálni a 15-ből, akkor egész biztos, hogy benne vagy. Az életközepi válságban, ugye erről szól ez az életközepi krízis, az életközepi válság. Ő azt mondja, hogy ez 30 után is eljöhet már egyébként.
6: Tehát nem kell, hogy 50 legyél?
5: Nem kell, hogy 50 legyél. És hogy mi olyan pontok vannak, amiket elkezdünk csinálni, hogy enyhítsük az életközepi válságot. Akartok ebből egy-kettő pontot hallgatni, jöhet, hogy meg kell hallgassátok, vagy rágyertek arra, kedves hallgatók, hogy van-e életközepi válságotok így 30 után. 30 és 50 között. 15 pontot szedett össze.
6: Adj egy no? tollatjúlét, tudjam strigulázni.
7: Magatokra ismertek-e.
5: Bármelyiket elkezdted, akkor érintett lehetsz. Az első, ami azt mondja, hogy arról árulkodik, hogy életközepi válságod van, hogy dotera nagykövet leszel. Ki lett már dotera nagykövet? Lette valaki, használ-e valaki doterát, és lette dotera nagykövet?
6: Nem, ez kimaradt.
5: Nem vagy dotera nagykövet. Jó. A másodikra azt mondja, hogy szintén egy életközepi válságnak az első jele, ha megfogadod, vagy elkezded azt mondogatni, hogy leszoksz a dohányzásról.
7: Most kezdek csak igazán.
5: Most kezdek igazán rászokni. Itt pont. Tulajdonképpen mindenki leszokóban van. Közületek már, akik dohányoznak. Ugye, Viki nem dohányzik, Anna nem dohányzik, Zsül nem dohányzik. Én nem, de nektek a leszokás, nem szokás az van.
6: Így van. Az állandóan van. Az egy folyamatos, folyamatosan benne vagy ebben a dologban. És tulajdonképpen ez 40 körül jött el.
5: Ez 40 körül megérkezett neked. A harmadik, amit sorol a cikk, azt mondja, hogy ha pánikbaba projektbe próbálsz kezdeni, biztos, hogy életközepi válságod van. Ki gondolkozott már el azon, hogy szeretne még egyet?
6: Én ezt sose engedtem el.
5: Én tudom, hogy te ebbe kicsit benne vagy. Én tudom, hogy te ebbe kicsit benne vagy, hogy de jó lenne még egyet.
6: Hát, most belökné a békei, mondanám, hogy gyerünk!
7: De nem, a pánikbaba projekt az nem erről szól.
6: Hogy kell egy gyerek.
5: Hát, hogy még akarsz egy gyereket.
6: Vagy akarod az elsőt.
7: Vagy azonnal csinálni valakinek.
5: Vagy azonnal csinálni valakinek, igen, vagy akarni még egyet. De az azonnal csinálni valakinek is jó egyébként.
6: Hát,
5: igen.
6: Én ebben már öntől kapaszkodni.
7: Kicsit az időben.
5: Jó? Következőben belekezdhetek-e már, akkor tudjátok, hogy életközepi válság vagytok, osztálytalálkozó szervezést. Nagyon tetszik. Ki az, aki elkezdte, vagy rámozdult, vagy osztálytalálkozó szervező lett? Tavaly meg volt Zsülnek.
7: Nálunk rendszeres, de ilyen kerek évfordulókat ünneplünk, tehát hogy azért nem minden évben, de összejövünk.
5: De nincs, aki szervezi, de hogy az osztálytalálkozó azért az megtörténik.
7: Hogyne, persze, aha. Igen. Ami nekem nagyon tetszik, 16 évesnek öltözni.
5: 16 évesnek öltözni?
7: Uh-huh. Na, ez vagyok én.
5: Néha én is szeretek.
6: Igen, tornacipő, lazák vagyunk.
5: Na de attól életközepi válságod van, hogy fiatalabbnak akarsz öltözni, vagy hogy szereted a sportos jó cuccokat? Ez életközepi válság, igen?
6: Igen, hát persze, ugye nem korodnak, bár ez a korodnak megfelelő ma már nem állja meg a helyét, nyilván föl lehet venni bármit, de azért, amikor így nagyon lazába tolod a kis felemás sportcipődbe, az most nincs rajta, Júli, nem. Igen.
5: Nyomsz felemás cipőt, amikor felemás cipőbe vagy,
6: persze,
5: tényleg?
6: Nem lát, van egy olyan konverze, az egyik piros, a másik fehér.
5: Lehet, hogy akkor észrevettem és konstatáltam, de nem emlékszem.
7: Van egy ilyen.
5: Van egy ilyen, és ebbe tolod? Aha. Az mondjuk ebben tényleg van valamiféle ilyen elmúlástól való félelem.
7: Kicsit szánalmas.
5: Kézműves vállalkozás, bármilyen kézműves vállalkozás, amit elindítottál, vagy gondolkoztál rajta.
7: Hát amikor elkezdesz például sajtot csinálni, amikor elkezdesz kenyeret sütni, amikor elkezdesz főzőtanfolyamokra járni.
6: Könyvfűzőtanfolyamra.
7: Tűzzománc készítés, igen, új szakmák tanulása, úgyhogy azért ebben szerintem van potenciál.
6: Ez jó, ez a része jó.
7: Ami nagyon tetszik, podcast indítása.
5: Podcast indítás.
7: Szerintem ez abszolút megy, tehát amikor hirtelen úgy érzed, hogy akkor te vagy az évszázad vloggere, és elkezdesz teljesen semmit mondott tartalmakat gyártani. És remélhet, hogy idő után felfut.
5: Podcast indítás, így van.
6: És azt gondolod róla, hogy ez a jövőképed, tehát hogy meg is fogsz belőle élni.
7: Hogyne, persze, mert egyébként ebből nagyon sokan szépen megélnek, és akkor azt gondolod, hogy itt az idő, és akkor elkezdesz okoskodni bizonyos témákban, de kutya se nézi.
5: Vörös fényterápia, ebben benne vagyok. Ha vörös fényterápiára akarsz bármikor menni, mert keveset napozol, mert nem napozol, mert napfényhiányod van, vagy azt gondolod, a bőröd megfiatalodik, akkor...
6: Ez te vagy, jó, köszönjük, és akkor egy pont nálad.
5: A vörös fényterápiát viszem, többet viszek ebből. Egyébként, de a vörösfényterápiát is.
7: Kriokamra?
5: Az is. Tehát az is ebben van. Igen.
7: Hidegvízterápia?
5: Igen. A dísznövényeket mondtuk? Az,
7: még nem.
5: Még nem. Dísznövények.
6: Az Júli. Anna.
5: Vettél, foglalkozol vele, elkezded ápolni, el akarod tanulni, elmész egy tanfolyamra, valahogy növényekkel kezdesz foglalkozni, akkor szintén.
7: És brutál pénzeket adsz ki egy-egy palántáért. Tehát, hogy vannak ilyen designer palánták, például pávák, ahol egyetlen szád, ilyen nem tudom melyik ezek a monstrák például, ilyen 20-30-40 ezer forintokért kapsz egyetlen ilyen gyökeres akármit, ami utána nem biztos, hogy megmarad, de azért, mert foltos, azért ez egy ilyen designer növény, és hajlandó vagy kiadni érte hatalmas pénzeket egyébként, óriási piaca van.
6: Na, mi van,
5: nem csinálom. De honnan de tudod ezt ilyen jól?
7: Azért, mert benne vagyok én.
6: És benne van csoportban is, jó?
5: Dísznövény csoportban benne vagy. Tényleg teljesen megbolondultál? Hát, tényleg elment az eszed?
7: Figyelj, félelmetes.
5: Dísznövény csoportban.
7: Igen. Ilyen mutáns pálmákat árusítanak. Nem teljesen zöld, hanem mondjuk van benne...
5: Senki nem normális ebbe a csapatba.
7: Rózsaszín vagy fehér forrás.
5: Senki nem normális.
7: És licitálnak rá, de nem úgy, hogy 2-3 ilyen eltévedt ember, hanem 10-esével, 20-asával jönnek rá.
6: Oké, hányat vettél, Juli?
7: egyet sem, mert nem akartam kiadni ilyen
6: még
7: 100-200 ezer forintokat egy-egy palántáért, mert nem, minden
5: de ott vagy benne.
7: De mindig figyelem.
5: De jó a felsorolás, mert egyébként egy csomó mindenben ott vagy. Egyébként a 15 pontból egy csomó mindenben ott vagy.
7: Én már benne
5: vörös
7: vagyok.
5: Terápia, dísztövények. Jó, tőzsde, tessék, tőzsde. Aki középkorban kezd el vele barátkozni, kis pénz fölpakol a családi kasszából, elkezdi, nem az, aki régóta csinálja, hanem aki ott, most nyit a tőzsde felé. Júli Estefem részvényei szintén szerintem egy életközepi válságból.
6: Én 35 évesen mentem el egy tanfolyamra, és a BKV kielégítését buktuk el, ott abba hagytam. Ezt meséltem akkor.
5: Fölraktad az egészet. Így van. Valamit nem csináltál. De akkor ez is abból ered, hogy majd most megtanulok a pénzzel bánni.
6: Így van.
5: Pedig nem sikerült. Nyugdíjas leszek. Meg akarok.
6: Jaj, milliárdok, kicsi, milliárdok.
5: Legyen az öregkora valami.
6: Julus, te is.
5: Ez is az életközepi válság. Tőzsde szintén. Oké? Azt mondja, még nagyon tetszik, fermentálás.
6: Csinálom, azt csinálom.
5: Mennyire klasszik, hogy így elkezdesz otthon valamivel molyolni.
6: Zsül, most kezdte el.
5: Most kezdtél fermentálni. Mindenki meghűlt. Fermentál. Fermentál. Érted? Dísznövényeket tanulmány, ez fermentál. Hát,
6: a fontos dolgok előjönnek, tudod? Fermentálás nélkül nincs élet.
5: Felfoghatatlan, de tényleg.
7: Félelmetes mennyiségű táplálék kiegészítő vásárlása.
5: Azt nem írja, hát az...
7: Stress,
5: jó, oké, elviszem én is. Oké, vittem a vörösfényt meg a táplálékkiegészítőt, jó. Oké, de kell a
6: BTL... És ilyeneket nem is írnak bele, hogy motorozás, kabrióvásárlás...
5: Nem, ez most nem tehát ez most pont nem arról szól, tudod, ez a középkori életkrízis, ezek a nagy klasszikusok, hogy mit tudom én, motorozás, vállás, szerető, Porsche, tehát nem ilyen hülyeség, de, hanem inkább
6: kicsi,
5: nem őrülsz meg teljesen, csak kicsi dolgokat kezdesz el csinálni, de a megbolondulás jeleit és aki soha nem foglalkozott dísznövénye, elmegy dísznövény tanfolyamra, és az élet, hogy kell valami új. Micsoda? Dísznövény. Irány. Érted? Tehát, és ő ezeket szedte össze, és egyébként tényleg jók, mert hogy betalálnak, mert egy csomó mindent csinálják, Zsül fermentál. Érted? Fermentál. Tehát, hogy...
7: Szerintem a főző tanfolyam
5: ugyanez. Kettő van még, amit fölírt, nagyon szeretem, drónozás.
6: Meg vagyok.
5: Újra fiatal vagy. Tudok én még drónozni. Nem csak a direktűr. Nagyon klasszik. Nagyon klasszik. Engem a Benny az nem, hogy megver drónozásban, hanem úgy tud mindent a drónoktól, hogy sansztalan vagyok. Néha odaállok, elveszem tőle a távirányítót, és rájössz, hogy nem, hogy fény évekkel vagy lemaradva, hanem a gyerek az úgy drónozik, és annyi mindent tud róla, hogy már megtanulni, és már nem érdemes. Ja. Mondom, Veni, vigyázz, ne essen be valakom.
7: Iszonyat pénz. Borzasztó sok pénz lehet elcsapni rá.
5: És úgy repül vele, és olyan ügyes, és úgy drólozik, és úgy tudja, és úgy ismeri, hogy és akkor megpróbálsz ott hülyén leszállni valahova, és érzed, hogy nem. De kicsit azért megpróbálsz te is drónozni, hogy érezze a gyerek még, hogy azért honnan fúj a szél.
6: Meg vagy verve. Bal kéz kis ujjal csinálja meg azt, amivel te évekig szenvedsz.
5: Meg vagy verve. És ide sorolja érdekes módon az idegen nyelv tanulást is, ami szerintem ugyanakkor nem egy rossz dolog.
7: Duolingo.
5: Duolingozol.
6: Sehova nem jutsz vele.
5: Na de várjál, 40-50 évesen nem lehet megtanulni. Miért ne lehetne? Egy spanyolt, egy angolt, egy amikor németet nem, mert olyan ronda, hogy azt hagyjuk, de hogy az is egy kapuzárási dolog, hogy...
6: Szerintem igen, hogy eddig halasztottad, de nem tanultad, meg nem foglalkoztál vele. Na majd most elérkezik a pillanat, előveszed a telefonodat, letöltöd ezt a szart, csinálod minden este, és amikor ott állsz a szituációban, hogy egy pohár vizet kérje a külföldön, akkor...
5: Rájössz, hogy a Duolingo yes. Az... A Duolingóban 30 pontod, 40 kincsen, és a családi csoportod, amit százszor megnyertél a Duolingóban, az semmit nem segít.
6: Így van, te leszel a legnagyobb pontküldő a haveroknak és ismerősöknek, meg a gyerekeidnek, tudod, lehet küldeni széria befagyasztó 20 gyémát, ezeket így nyomod, mert neked van, marhasokat csináltad, és amikor a hasznos tudás kéne, hopsz!
7: Az elszáll. Amit itt írnak hallgatók is, és magamra ismerek, kovászos uborka készítés.
5: Na, szerintem ugyan? Nagyon klasszik.
7: Csodálatos.
5: Tehát elkezdesz így otthon művelni igen. Bizonyos dolgokat, ahogy Zsül kis klotgatyával otthon fermentál, érted? Fermentál. Kikovászos uborkát tömköd egy 5 literes befűtés üvegbe, kenyérrel, és nem tudom, érted? De hogy
7: ez ugyanakkor
5: tök jó, tehát hogy nincs ezzel baj, csak azt mondja, hogy ezek a jelei ennek a fajta ilyen életközepi. Én nem mondom, hogy krízis ez, mert miért lenne krízis?
7: Nem tudom.
5: De hogy egy ilyen változás, ami zajlik benne. Nem,
7: az is érdekes, hogy egyébként milyen tartalmakat dobál fel újabban nekem a telefon. Ilyen bütyökkrém. Perimenopauza tünetek. Igen. Hüvely szárasság.
5: Baszki, eddig örültem, hogy nem vagyok benne, de 35 évesen elkezdtem olaszul tanulni. De jó a nyelvet elkezdeni tanulni. Az soha nem késő.
8: Ne, csak mutatom, engem szórakoztat egyébként ez a Duolingo.
5: Csinálod?
8: 1621 napos szériában.
6: Ne!
5: És megdicsérjük, hogy
8: angolul. Igen, szórakoztat, meg kell, hogy mondjam, és csinálom. És a másik ilyen dilim, az életközepi válsághoz csatlakozva, bonsai.
5: Ugyanaz, mint a pálma, ugyanaz, mint a, ugye itt írja, hogy a dísznövények. Az igen. Akkor te benne vagy a dísznövényekkel,
8: nagyon
5: ott vagy.
8: Nagyon féltem tőle, és gyerekek, ezt olyan felelősségnek érzem, hiszen egy 8 éves fát kaptam, egy borágófát, és ezt gondozom, most már lassan egy éve, már minden volt betetvesedett, leestek a virágok, helyrehoztam, átültettem.
6: De nem,
8: nagyon-nagyon-nagyon bonyolult dolog ez a bonszályozás.
5: Jó, Balázs írja a pizzasütést.
2: Egy
5: pizza, de ez jó dolog, de otthon a családnak valaki megcsinál egy pizzát, ez egy tök jó dolog alapján véve, de oda sorolódik, hogy elkezdett otthon.
2: Akkor már a komposztálás is.
5: 20 évesen mi volt, rendeti 2-3-at, berendetted, megetted, adtad a futárnak elmet. 35-40 évesen jól érzi, jól is egy kicsit tevékenykedni a konyhába, és elkezdesz pizzát sütni. Igen, basszus, kenyeret sütök, főlegvárt, egy szörpöt főzök, uborkát kovászolok, 38.
6: És 38?
5: 38, így van, Nikó, igen.
2: Madár megfigyelés?
5: Igen.
2: Az vajon mennyire gyakori?
8: Ja. Én abszolút. Tehát én ebben benne vagyok teljes mértékben. Nem vagyok függve a batarak.
5: Madár megfigyelés?
8: Madár megfigyelés, igen, igen. És ezt tökére fejlesztettem. És a zöld küllővel már én is barátkozom, csak hogy tudjátok.
6: Hát, ha beköltözik.
8: Van nálunk, és már figyelget engem is. Hát, ha.
2: Figyelj, kézműves sörfőzés otthon.
5: Szerintem ez ugyanaz. Pizzasütés, kovászolás, fermentálás, tehát hogy ez valószínűleg ugyanaz.
6: De miért az időrabló dolgokat emeljük be? Unatkozunk már? Tehát, hogy érted? Ami sok időt igényel, hogy megtanuld a pizzakészítés, hát egy jó tésztet 2-3 napig csinálsz, babusgatod akármicsoda. Annának a bonszája, tudod, mennyi meló van ott, azt lekötözni, vágni, hogy miért ilyeneket vállal? Unatkozol? Azt mondod, 40 éves vagyok, vagy 50 éves vagyok, már egy csomó mindent megcsináltam, gyerek nagy, vagy mit én már ki is repült.
5: Valószínűleg új impulzusokra válsz, és ezek az impulzusok, ezek úgy megadják neked azt, hogy kicsit önidőd van, hogy azt csinálod, amit szeretsz, mered már azt csinálni, nem kell annyi helyen megfelelned. Ez az se rossz, hanem hogy van időd egy kicsit, és ezt megpróbálod hasznosan eldönteni, és elkezdenek új dolgok érdekelni, mert lett egy hely, amit be kell tömnöd valamivel.
2: Meg a fókuszált figyelem szerintem az. Ez
5: kialakul, ami igen, korábban nem volt.
2: Igen, és hogy relaxáló. Tehát, hogyha egy dologra kell csak koncentrálj, egy dologgal kell csak foglalkozz, tehát, hogy letépkeded a bonszájadról az elszáradt leveleket, az úgy egy ilyen, ad egy ilyen flót, egy ilyen nyugalmat. Biztos, hogy így érkezel ezekbe az állapotokba.
6: A tökéletes pázsit. Az elérése.
5: Egy szeretem ez a összeállítást.
6: A gaz belőle.
8: Körömollóval vágod.
5: Én szeretem ezt az összeállítást. Jó, Dotera nagykövetek írjanak, jó? Tehát, hogy ők mennyit vettek még magukra, és mennyit ismertek meg ebből. De jó összeállítás, van benne egy csomó igazság.
2: Vajon a nőknek van tipikusan ilyen?
5: Amit szerintem nők kezdenek el? Uh-huh. Hát szerintem ebből nagyon sok. Tehát a dísznövény, a vörösfényterápia akár, a fermentálás, a dotera nagykövetség, az osztálytalálkozó szervezés, ebből egy csomó tipikus olyan dolog van, amit sokszor a nők indítanak, nem?
2: Szerintem a buliba való járkálás az is egy ilyen történet, hogy hosszú ideig kimaradt az életedből, nem jártál mulatni, és egyszer csak jön egy ilyen új, hogy újra eljárok koncertekre, újra eljárok fesztiválokra, 45-50 évesen, ott vagyok a 20 évesek között elősikoltozom.
5: Ez egy valós igény, hát ez nem életközepi, nem? Vagy ez nem az van, hogy ezt akarod, hogy kicsit járjon újra, és hogy mész.
2: De hogy van egy ilyen nagy pauza.
5: Jobban egy nagy szünet.
2: Igen, aha, és utána tesz. Újra generálod.
5: Igen, befekszel kamionak alá itt. Ah,
6: ugye.
5: Igen.
8: Én két gyerekes sállanya vagyok.
5: Takarjatok be.
4: Nyugalom emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: két helyi járatú busz ütközött össze Debrecenben a Nagyerdei körút és a Hatházi út kereszteződésében tegnap kora este, közölte a katasztrófavédelem. A két járművön összesen 40-en utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A dehir.hu hírportál információi szerint egy utas szenvedett könnyebb sérülést. A városhivatásos tűzoltói átvizsgálták a buszokat és biztosították a helyszínt. Az intézkedés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják. Újabb szakaszon válik sétáló övezetté a Piac utca a nyári hétvégék alatt Debrecenben. A városvezetés célja, hogy élhetőbbé és pezsgőbbé tegye a belvárost. Július közepétől augusztus végéig hétvégente nem lehet majd autóval behajtani a Piac utca, Kossuth és Arany János utca közötti szakaszára. A döntést a városi közgyűlés csütörtöki ülésén jelentette be Papp László polgármester. A területen zöld felületi fejlesztéseket is végeznek, közel 9000 növényt ültetnek ki, valamint különböző programokkal is készülnek. Július 27-én bezárják és felújítják a debreceni Apolló mozi Kertész Mihály termét, jelentette be a Filmszínház. A mozi nagyterme jelenlegi formáját 1997-ben nyerte el egy átalakítás során, és azóta folyamatosan üzemel. Szeptember 7-én azonban egy teljesen új és minden igénynek megfelelő formában születhet újra. Július 17-én pénteken 15 órától elindul a Búcsú a régi nagyteremtől fesztivál, amelyen elköszönnek a helyiségtől. Folyamatos filmvetítéssel várják a nézőket, ez lesz minden idők leghosszabb vetítés sorozata Debrecenben, egészen július 19-én 22 óra 30-ig. Részletek hamarosan az eseményben. Sport szombati eredmények. A Szeged elleni 36-33-as vereséggel zárta az idényt a Deac férfi kézilabda csapata az NB1B-ben. A Debreceni Egyetem női futszál együttese pedig még folytatja a küzdelmet a bajnoki címért, miután az 1-1-es rendes játékidő, majd a gól nélküli hosszabbítás után 4-2-re elveszítette a büntető párbajt hazai pályán a testnevelési egyetem ellen, a döntő harmadik meccsén. A három győzelemig tartó párharc állása jelenleg 2-1 a Deac javára. Napos, gomoly felhős időig érkezik ma Debrecen térségében 26-28 fok körüli maximum hőmérséklettel. Kisebb zápor előfordulhat, de számottevő eső nem várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Láttunk egy videót hétvégén, és ezen azért így meglepődtünk, teljesen szürreális. Celemzé, megvan nektek? Celemzé. Na?
1: Igen.
0: Egy ausztriai szép hegyeket képzeljétek magatok elé, ahogy egy siklóernyős vidáman siklóernyőzik. Ez eddig megvan, ugye? Ő nem ejtőernyős, és siklóernyős, lefut egy dombról, fölszáll, és a termékeket meglovagoltatva halad egyre följebb, majd a véget ér a meleg levegő, valahol leszáll.
2: Az a toxikus gondolatom, hogy ez nekem menne.
0: Ez nagyon sok fajta dologról mondtad már itt az elmúlt egy-két
2: évben.
0: Érzem, igen.
2: Azt érzem, hogy nem akarok kiugrani semmivel, de azt látom magam, hogy egy dombról lesétlek, és csak a levegő belém kap, és
0: igen. Ez egy bonyolult dolog, ugye ernyőkezelés, vészhelyzetek, szóval ez nem egy életbiztosítás, oda is vágják magukat néhányan, de egy olyan jelenet zajlódott most, amire ritkán van példa, mert hogy a siklóernyős az egy ilyen, szerintem 360, de tök mindegy, nem is ez egy ilyen GoPro-val vette saját magát. Uh-huh. És a következőt látod, teker vissza az elejére, Zsül, vagy ez itt az eleje már, ahogy indulunk, hangja is lesz a videónak? Szóval, nem, ez már nem az eleje, Zsül, tehát indíj vissza az elejére, léci. Jó?
2: Zsül, te kicsit megkaparták a démonok.
0: Itt repül a siklóernyős, figyeld.
2: Énekel közel.
0: Ott, majd hallasz egy hangot, figyelj. Ez a szél.
1: És egyszer csak ott jön. Azt a
0: mindenit. Most én megállítom, mindjárt megnézzük a videót, mert ez innentől kezdve csak suhogás, nem is ez a lényeg. Egy kis repülő, az neki repül úgy a siklóernyősnek, én nem is értem a balesetet magát, hogy elmetszi, vagy nem elmetszi, hanem összekuszálja a vitorláját. Tehát a csávó, a pilóta nem látta, hogy ott van előtte egy siklóernyős, és telibe veri úgy, hogy a nőnek körülbelül fél perc, vagy 40 másodperce van leoldani a régi ernyőt, kibogózni, mentőernyőt, hasernyőt, nem tudom mit nyitni, míg

0: Közben hallott, hogy szitkozódik, hallott, hogy beszél, hallott, hogy káromkodik.
1: És addig zuhansz?
0: És addig, hát addig hol gyorsabban, hol lassabban zuhansz, amíg ki nem nyílik a másik ernyőn. Hogy megy neki egy kis repülő? Egyáltalán mit keres ott, ahol siklóernyősök vannak?
2: Hát mondjuk... a másik, hogy miért nem kapták el azóta? Börtön. De figyelj, ezt, ha ezt nem direkt csinálta, akkor meg... De...
0: Ugye a videó nem látszik, hogy ki nyilván visszakereshető különböző naplózási adatok alatt, vagy előtt, vagy után, hogy ki repült arra. Ő nem vágja el az ernyőjét a pilótának, csak összegabaitja.
2: Csak 150 km/h belemegy.
0: Csak 150 km szétroncsolja az ernyőt, a csaj az küzd, majd valahogy kiítja a fékezőn, vagy a hasernyőt, a póternyőt, és azzal valahogy leszáll. Ez mekkora születésnap?
1: Úristen.
0: Egyébként ezt is posztolta, nézd, hogy már boldog második születésnapot nekem, ez a kiírása a nőnek. Szápti, így találjátok meg egyébként Instagramon, ordít.
1: Ugye a gép alatt van az ejtőernyős csajszín, de nem annyival, hiszen eltarafálta, tehát ha egyenesen kinézel a gépből, látnod kellett, hogy ott van az ernyő. És ráadásul ugye ez nem annyira gyors, hogy egyik pillanatról a másikra a kis gép elé került. Nem. Mert előtte vitorlázott a csaj.
0: Igen. A rózsaszín az még a régi ernyője, ami összegabolyodva, félig elszakadva, leszakítva ott van, és egy fehér ernyő van fölötte, nézd meg, az a másik kupola, az a hát mentőernyő, vagy fékezőernyő, vagy nem tudom mi az, és még bevágódik a
1: susnyásban.
0: Bevágódik a susnyásban. Most érkezik meg. És a videó még mindig forog. Egészen megdöbbentő.
1: Mennyi időd van ilyenkor kioldani a másodikat?
0: Vagy? Szerintem ez magasságfüggő is. Ez attól függ, hogy mekkora a baj, mennyi kötelet kell ott neked kibogózni, nyithatod-e a másik ernyőt, van-e annak helye nyílni, milyen? Tehát ez gondolom egy vészhelyzet, amit te sokszor gyakorolsz, itt még beszél németül egy kicsit, majd megünnepli a másik születésnapját. De mindjárt felhívjuk egy másik szakit, bele beszéltünk egyébként a bázisugrónkat, Mátét, mert ő siklóernyőzik is. Hát ha nagyon alacsonyan vagy, akkor már akkor nincs sok időt cselekedni. Itt szerintem a magasság az előny, mert az zuhanás közben van időd nyitni. Nem? Tehát, hogy nagyjából az. Nagyon durva videó.
1: Hogy tényleg le kell levágni a régi ernyőt, vagy az ott lobog közben? Mi van, ha kidobod az új ernyőt, és az összekabajodik a régivel, amit ketté vágott a izé, a pilóta csávó?
2: De megint
1: csak kérdéseim vannak.
2: Megint
1: Endre, halló?
0: Nem jelzi, a rossz velünk volt az Európában. Igen, itt van velünk Máté. Hello Máté, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggel.
0: Hello Máté, ciao. Beszéltünk nem olyan régen, ugye a bázisugrás kapcsán.
3: Igen.
0: Na, halló, örülünk, hogy újra itt vagy. Láttad ezt a videót?
3: Láttam, persze, nagyon sok barátja láttak, elküldte, igen, úgyhogy már több ízben követem az eseményeket. Érdekes is nagyon szakmai szempontból is.
0: Igen, ugye itt azt látjuk, hogy a kis gép az hát tulajdonképpen nem is átszakítja, hanem neki megy az ernyőnek, össze-vissza gabajodik, és a nő elkezd zuhanni. Ez milyen magasan lehetett körülbelül?
3: Én úgy olvastam, hogy 1700 és 1900 méter között voltak valahol. Hát gyakorlatilag a légcsavar átment az ernyőn, úgyhogy teljesen átrepült rajta a Cessna. Ez egy nagyon érdekes baleset, tehát, hogy ahogy mondtátok is tegnap a kommentben, hogy talán az évszázad egyik legjelentősebb siklóernyős balesete. Valóban így van, főleg azért, mert nem is nyilván a légi, vagy az elsőbségi szabályok egyértelműek, tehát a motoros repülőgépnek kellett volna kitérnie, ugye a motor nélküli siklóernyő el kellett volna, hogy kerülje, de nem látta, azt mondta a pilóta, ugye nem tudom, ültetek már ilyen kis gépbe, hogy a látási viszonyok lefelé nagyon korlátozottak, de éppen emelkedik a gép, akkor szinte esélytelen, hogy lássa, és hátulról érkezett, tehát még a siklóernyős se láthatta, tehát ez egy nagyon érdekes baleset, igazából nem hibázott senki, mégis megtörtént a baleset, nem volt, nem repült tiltott légtérbe a siklóernyős.
1: Hát valószínűleg ez egy véletlen volt, véletlen maga baleset. A baleset.
0: Aha. Mi a protokoll ilyenkor? Tehát, hogy te látod, fölnézel, látod, hogy vége, az ernyőd off, onnantól kezdve nyilván magasság függő, de körülbelül mennyi időd van cselekedni, hogy ne legyen baj?
3: Ez azért volt egy viszonylag szerencsés baleset, mert ugye nem sérült meg komolyabban a pilóta, tehát Zatánál volt. Ugye, hogyha picit más, hogy kapja el, vagy jobban megrántja, vagy más szögbe, akkor ugye nincs olyan berendezés a siklóernyőnél, mint az ejtőernyősöknél, hogy akár automatikusan kinyílna egy mentőernyő. Tehát tudatánál volt a pilóta, ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog, és nagyon ügyesen viszonylag hamar, tehát az ütközés után egy 6-7 másodperccel már kint is volt egy ilyen hasi mentő ernyőt ki tudott dobni, és onnantól kezdve látjuk, hogy szépen mégis földet ér, nagyon közel egy úthoz, ami megint csak szerencsés, hogy nem egy fára akadt fel, vagy a terepen landolt. Abból a szempontból, hogy volt magasság, volt ideje cselekedni, tehát lett volna még akár ezzel a merüléssel akár fél egy perce is arra, hogy ezt megoldja, de mondom, egy 7 másodperc alatt megoldotta.
0: De ilyenkor a régi ernyőt nem kell leoldani, hanem nyitod a hasernyőt, és valahogy közben a köteleket megpróbálod szétszedni, hogy az újonnan nyíló ernyő ne akadjon bele a régi összegabajododba?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, igen. Tehát vannak olyan karabinerek, ahol le lehet oldani a magát a siklóernyőt, és ugye a mentőernyőnek, ugye, vagy az már általában ki is tudja húzni a mentőernyőt. Ez viszont nem annyira elterjedt, hogy leginkább ugye az akrobata repülésnél az akropilóták használják ezeket a ilyen gyors leoldó karabinereket, vagy van olyan háromkarikás leoldó, mint az ejtőernyőnél is, most már az is kezd beúszni, de hozzá olyan speciális beülő kell. De az emberek nagy többsége ezt nem használja, a siklóernyősök nagy többsége ezt nem használja. Itt is azt látjuk, hogy ez nem egy leoldható karabiner volt, hanem ilyenkor ki kell dobni a mentőernyőt, ami egy nagyon rizikós dolog, ezt amúgy gyakoroljuk is minden évben legalább egyszer ezt a nyitást, hogy hogyan kell kidobni ezt a mentőernyőt. Ő is kidobta, de előfordulhat az is, igen, hogy beledobod a éppen ott vergődő főernyőbe, ami most ugye már szét is volt vágva, és akkor azok is összegabajodnak, vagy csak részlegesen nyílik ki. Tehát az egy sokkal rosszabb forgatókönyv lett volna. A akrobata repülést végző akropilótáknak ezért van amúgy 2 mentőernyőjük, hogyha az egyik belegabajodik, legalább van még egy, és akkor minél több anyag van a fejed fölött, ugye annál lassabban zuhansz. Valószínűleg nála csak egy mentőernyő volt, de sikeresen kidobta, nagyon ügyes volt, és így tényleg egy olyan balesetről beszélhetünk, ahol
0: aztán leesett a fára, vagy lesz olyan még valami fára, ott a fa fogta meg, aztán leesett
1: csak
0: a földre.
1: Itt az is...
3: felakadt, igen. Már
1: de itt az is lehetett volna, hogy mondjuk a pilóta egy méterrel lejjebb jön, akkor mondjuk ő maga is belegabajodik az ernyőbe, nem? A repülőgépnek is lehetett volna baja.
3: Igen, tehát teljesen átrepült rajta, és amikor leszállt a repülő, utána olvastam, mert volnak már ilyen előzetes jelentések, hogy akkor még mindig rajta voltak a siklóernyő darabok.
1: Most képzeld,
0: rajta volt a repülőn a siklóernyőnek a darabjai.
3: Igen, és maga a siklóernyő, ahogy bedarálta a légcsavar, az meg is rongálta a légcsavart egy kicsit, azt olvastam. Tehát, hogy igen, ez nagyon, tehát sokkal rosszabb is lehetett volna. Úgy ismeri egymást a két pilóta valamennyire, nincs harag, tehát nem haragszanak, igazából nem egymásra, megmondom, nem is hibáztak. Attól függetlenül, hogy ugye a motoros gépnek kellett volna kitérni a siklóernyő elől, mert egy siklóernyő 40-nel megy, egy Cessna megy akár 200-250-nel is, tehát amikor elmész egy siklóernyő mellett, az úgy tűnik, mintha állna. Tehát ugye nem tudsz egy siklóernyővel egy ilyen lassú...
0: Nem tudsz manőverezni, persze, hát ilyen gyors gépet nem lehet kikerülni, persze. Az nagyon szerencsés baleset nagyon egyébként, a kameraképek meg a videófelvétel az egészen durva, hogy mennyire realisztikus, hogy mennyire látott tényleg, hogy mi történt, hogy hallod a hangját, hátra néz a nő, és a következő pillanat ott van a gép, és eldarálja az ernyőt. Egészen durva felvétel.
3: Igen, az egyik pillanatban minden rendben van, aztán már semmi sincs. Ja. Igen.
1: Még egy kérdés, hogy miért van ilyen hálózsákban az ember, aki sikró erdőzik?
3: Ez a kedvenc kommentem, ezt akartam mondani.
1: Én nem tudjuk, hogy mi
0: fázik, fázik, fázik.
1: Fázik?
0: Szerintem hideg van, nem?
3: Nem, ugye ez az aerodinamika miatt, hogy így sokkal áramvonalasabb a testet.
0: Azt hittem, fázik a lábba. Hát mondom, hideg van a celemzés
1: környékén.
2: A mai adásban minden nagyon okosak volt. A fizika, a kémia, a tudományok, minden nagyon ment van.
3: De mondom, ez a kedvenc kommentem, hogy odaírta valaki a videó alá, hogy mit csinált ott fent hálózsákban.
1: Igen, de úgy néz ki.
0: Most aludni jár, odaértett. Hát miért nem is sekedik normális?
3: Hatalmas, igen.
0: Okay,
3: Máté, nagyon kényelmes, meg meleg van abban, úgyhogy azért használják meg áramvonalas, és igen.
0: Köszi, hogy segítettél, vigyázz magadra, köszönjük neked.
3: Hello.
0: Mátyás Máté bázisugrónak, köszönjük. Szépen.
1: Az ez a második születésnap, ez komoly.
0: Ez miért nem haragszanak egymásra, nem? Ugyanez itt a Dunakeszi reptérem. Késelésig fajultam itt.
2: A parkolási konfliktus késelésig fajultam.
0: Igen, a parkolásnál már összeveszett a siklóernyő pilótája, a kisgép pilótájával. Kemények a felvételek, azért mindenképpen az nagyon durva.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbort, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Újítsd meg otthonodat a Jüst nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi Jüst áruházban, vagy online a jüst.hu-n. Jüst. Scandinavian Sleeping
6: and Living. Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
7: Ez itt Texas, drágám.
6: Új föld.
8: Jó lesz itt élni, nem igaz?
7: Majd teszünk róla.
6: Új ellenfelek.
9: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
6: Új szabályok.
10: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
11: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
8: A béke még odébb van.
6: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
12: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
13: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Itt élünk, itt kutatunk, itt fejlesztünk. 125 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Richter Gedeon gyógyszer cég, amelynek debreceni biotechnológiai terephelye 2012 óta erősíti Debrecen városgazdasági erejét. Forduljon bizalommal a Richter világszínvonalú készítményei felé. Richter, az egészség a küldetésünk.
15: Már megint koszos az autóm.
16: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
15: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
17: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
18: Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive, május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és Lego kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tuning országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Összeütközött két busz tegnap este Debrecenben. Még küzdenek a bajnoki címért a Deac futszárosai. Dobó Nikolett vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Két helyi járatú busz ütközött össze Debrecenben, a Nagyerdei körút és a Hatházi út kereszteződésében tegnap kora este, közölte a katasztrófavédelem. A két járművön összesen 40-en utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A dehir.hu hírportál információi szerint egy utas szenvedett könnyebb sérülést. A városhivatásos tűzoltói átvizsgálták a buszokat és biztosították a helyszínt. Az intézkedés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják. Újabb szakaszon válik sétáló övezetté a Piac utca a nyári hétvégék alatt Debrecenben. A városvezetés célja, hogy élhetőbbé és pezsgőbbé tegye a belvárost. Július közepétől augusztus végéig hétvégente nem lehet majd autóval behajtani a Piac utca, Kossuth és Arany János utca közötti szakaszára. A döntést a városi közgyűlés csütörtöki ülésén jelentette be Papp László polgármester. A területen zöld felületi fejlesztéseket is végeznek, közel 9000 növényt ültetnek ki, valamint különböző programokkal is készülnek. Július 27-én bezárják és felújítják a debreceni Apolló mozi Kertész Mihály termét, jelentette be a Filmszínház. A mozi nagy terme jelenlegi formáját 1997-ben nyerte el egy átalakítás során, és azóta folyamatosan üzemel. Szeptember 7-én azonban egy teljesen új és minden igénynek megfelelő formában születhet újra. Július 17-én pénteken 15 órától elindul a Búcsú a régi nagyteremtől fesztivál, amelyen elköszönnek a helyiségtől. Folyamatos filmvetítéssel várják a nézőket, ez lesz minden idők leghosszabb vetítés sorozata Debrecenben, egészen július 19-én 22 óra 30-ig. Részletek hamarosan az eseményben. Sport szombati eredmények. A Szeged elleni 36-33-as vereséggel zárta az idényt a Deac férfi kézilabda csapata az NB1-ben. A Debreceni Egyetem női futszál együttese pedig még folytatja a küzdelmet a bajnoki címért, miután az 1-1-es rendes játékidő, majd a gól nélküli hosszabbítás után 4-2-re elveszítette a büntető párbajt hazai pályán a testnevelési egyetem ellen, a döntő harmadik meccsén. A három győzelemig tartó párharc állása jelenleg 2-1 a Deac javára. Napos, gomoly felhős idő ígérkezik ma Debrecen térségében 26-28 fok körüli maximum hőmérséklettel. Kisebb zápor előfordulhat, de számottevő eső nem várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a

0: első. Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: Na, akarok beszélni egy jelenségről, mert most hát kétszer belefutottam, és nem tudok vele mit kezdeni, és csak kíváncsi vagyok, és remélem egy oldalon állunk, és ti is hasonlóan gondolkodtok, mint én. Mit szóltok azokhoz az emberekhez? Kettő ilyet láttam most, akik kiállnak forgalomba táblával, hogy jobb kedvre derítsenek minket. Kettő darabot láttam, egyet láttam most a Florián térnél, és egy bohócot láttam a Dómusznál, ami már nem Dómusz. Ott van az egyik kedvenc motorboltom, ahol kijössz a motorboltból, tovább mész egyenesen, ott van egy nagy kereszteződés, ez a Kacsó-Pongrác, Hungária, vagy mit tudom én, tudod ott. Aha. A jobbra a hullámvasútban. Ott áll egy bohóc, hogy jobb kedvre derítsen engem, lufikat hajtogat, műnevet hajolgat, és közben pénzt kér. És van egy másik, aki a Florián térnél áll, ő pedig sokat járok arra a harmadik kerületben, ott laknak, hogy nem mindegy, és az a lényeg, ő kiáll, és különböző szövegeket tesz föl táblára, és felmutatja.
2: És milyen szövegek vannak rajta?
1: Az a szöveg, hogy szép napod van. Az a szöveg, hogy jó, hogy vagy. Az a szöveg, hogy büszke vagyok rád. Az a szöveg, hogy...
2: Ja, ez figyelj, imádom. De most neked ezzel miért bajod? Figyelj, ülsz abban a rohadt dugóba a főváros kellős közepén. Hátul üvölt a gyerek, tudod, hogy le kell adnod, aztán be kell menned a munkahelyedre, tudod, hogy a feleséged már mit tudom én, és meglátsz egy ilyet, hogy legyen szép napod, hogy büszke vagyok rád.
1: Büszke vagyok rád?
2: Igen.
1: Hát apám se volt. Te ne legyél.
2: Akkor ez a bajod.
1: Kispolgári jó embereskedés.
2: Nem. Ez egy szívből jövő.
1: Képzeld el, hogy na ezt akartam elé tárni, akkor én most feltárom lelkem legmélyebb ugyrait.
2: Jobbá teszi a világot.
1: Beengedést engedek, bepillantást engedek a feltörő gejzírbe. Én behalok ezektől.
2: Miért? Mi a bajod
1: én,
2: vele?
1: Én a bohócnál azt éreztem, és leteszem a bukós, és akkor letámasztom a motor.
2: És megmered.
1: És birokra kelek vele úgy, hogy átgurulok vele a villamos zsíre. Nekem, tehát egyszerűen ne jöjjön oda engem jobb kedve deríteni. Nekem ne írja ki, hogy büszke vagyok
2: rá. Miért ne írná?
1: Ne írja ki, hogy jó, hogy vagy, mert nem ismer, mert nem tudja, hogy jó, hogy vagyok-e. Mert ne legyen
2: jó,
1: úgy büszke rám. Én elég, ha saját magamra büszke vagyok. Meghalok.
2: De nem, vagy büszke, így nem lehet büszke magadra, hogy ilyen a lelked.
1: Kis polgári jó embereskedés.
2: Nem, ez egy tök aranyos dolog, gyerekek, tényleg.
1: Na most tegyétek a szívetekre a kezeteket. Zsül, Anna, Juli, ez csak engem irritál?
2: Hát nem.
1: Mármint úgy irítál, hogy oké, megnézem, ne csinál, ne, és tovább megyek.
2: Hát nem most, nem mosolyodsz el.
1: Nem mosolyogok azt, azon hogy... a táblán, hogy egy vadidegen ember feltartsa nekem, jó, hogy vagy. Ne legyek neki. Nem akarok az ő számában jó lenni. Nem akarom, hogy ő büszke legyen rám.
2: Ez a csávó, ez fel kell minden reggel. Megcsinálja.
1: Modoros, felesleges, öncélú, teljesen haszonszerző jópofáskodás.
2: Milyen haszna van belőle? Semmilyen haszna nincs.
1: Sokkal többet táplálkozik. Álszent ego magamutogatás.
2: De nem.
1: Sokkal többet. Köszi, hogy felkeltél. Ne köszönd meg, hogy felkeltem.
2: Hát
1: majd a családom megköszöni, hogy felkeltem.
2: Ők nem köszönik meg. A gyerekeit se fognak soha semmit megköszönni. Ő föl kell azért.
1: Nem.
2: Megfesti a táblát, hogy szembétek.
1: Kispolgári szeretethiány. Borzasztó, smúzoló, ilyen kispolgári jópofáskodás. Jótékonykodás.
2: Ő az az ember, aki miatt szebb a világ, aki nem miatt szebben csicseregnek a madarak, nem érzed?
1: Ott áll a csávó, és azt mondja, hogy köszi, hogy felkeltél.
2: Igen.
1: Mitől lesz jobb ez a világ, hogy köszi, hogy felkeltem? Tudod, mit gondolok? Hogy ő begyűjti a 100 mosolygó pillantást. Neki nagyobb szüksége van rá, hogy én mondjam neki, hogy büszke vagyok rád, mint hogy ő odáll egy táblával, hogy büszke vagyok rád.
2: De akkor legyél emiatt boldog, hogy
1: nem vagyok boldog emiatt.
2: De legyél, mert boldoggá teszel egy embert a mosolyoddal, érted?
1: Nem tudok velük mit kezdeni.
2: Hogy visszamosolyogsz rá, hogy ő megcsinálta, akkor lehet, hogy ebből igazából ő töltődik. De szerintem
1: miért áll oda egy ember, egy vadidegen ember, egy vadidegen kereszteződésében vadidegen embereknek, hogy büszke vagyok rád? Mitől büszke rám? És ha én egy sorozatgyilkos vagyok, ha éppen megvertem a gyerekemet, ha éppen nem tudom, ne legyen rám büszke.
2: Mert akkor
1: büszkék azok az emberek, akik ismernek.
2: Mert akkor elgondolkozol rajta, hogy tényleg miért büszke rám, mikor megvertem a gyerekemet, holnap már nem vered meg. Hogy...
1: Zabarban vagyok, nem adok pénzt, modoroskodom, elfordítom a fejem, és kínosan érzem magam. kontraproduktív a dolog. Rosszul érzem magam nálad. A táblájától.
2: Szerintem csak nálad. Most miért a bohóccal mi bajod van, hogy ott áll lufit hajtóval?
1: Önző hatásvadászatnak tartom.
2: Nem, ezek ez egy az emberek... jótékony dolog, odaadja egy gyereknek.
1: Nem. Teljesen egyértelmű haszonszerzésből mennek ki, és ő akar tőlem kapni, hogy én elolvasom a táblát. Ő jön oda, hogy ad. Álszent hazugság. Kapni akar, hogy elolvasom. És azt mondom, hogy milyen jó ember. Miért?
2: Hát,
1: miért?
2: Vagy.
1: Nem adok.
2: Nem
1: olvasom el a tábládat.
2: Nem mosolygok.
1: Nem
2: olyan
1: mosolygok.
2: Aranyos az egész történet.
1: Borzasztóan nem érzem ezt kézzel.
2: Energiát tesz bele. Nem érted, hogy töltetet ad az embereknek a mocskos rohadvány az ilyen hétköznapoknak, mint amit most te hoztál.
1: Szerintem elvesz. Az nem. Itt vagy és elég tábla, ez tőlem elvesz. Nem vagyok itt, nem vagyok elég. Ott vagyok, hol akarok, és majd én magamnak elég vagyok. Hagyjál békén. Érted? Én azt gondolom, hogy ő odajön. Ez olyan, mint amikor valaki csinál egy vacsorát, meghívlak, majd százszor elmondom, hogy milyen finom volt a vacsora, és miért nem dicsérsz meg. Érted? Igazából azért csináltam a vacsorát, hogy kivívjam a tisztelt, hogy megdicsérje.
2: Igen.
1: Ő
2: igen.
1: Akar tőlem elvenni, nem adni akar.
2: De
1: megfejtettem, az ő létezésük
2: vacsorára.
1: Maga az elvétel.
2: Nem, hát...
1: Száz autóstól veszel, míg én nekem kell odaadnom a figyelmemet. Ő jobban éhes a figyelemre.
2: Egy egált akar. Az is, aki a vacsorát megcsinálja neked, és utána elmondja, hogy milyen jó volt, és dicsérd meg te is, egy egált akar. Mert
1: nincs
2: ő...
1: egál.
2: De kell,
1: nincs.
2: Hogy legyen, de.
1: Nincs.
2: Hát az az egál, hogy...
1: Ne legyen rám büszke. Hagy oldjam meg magamnak a saját életemet, hogy ki büszke rám. Ne jöjjön bele az aurámba, hogy büszke vagyok rá, reggel 7 órakor. Zsül, mit gondolsz erről? Szereted? Őszintén, nem baj, ha igen.
3: Igen.
1: Igen?
3: Én szeretem.
1: Mit? Hogy büszke
3: vagy? Jó érzést ad nekem.
1: Mi? Hogy jó, hogy vagy?
3: Ne, igen.
1: De ki ez? Azt se tudod, ki ez?
3: Tök minden.
1: Ő se tudja, hogy te
3: tök mindegy.
2: Mi az, de nem jó, kell, hogy tudja.
3: Nincs, hogy ő ki. De miért kell tudnom, hogy ki az?
1: Hát ezt nem hiszem el.
3: Nem, magát egy jó érzést ad.
1: Igazából ő elvesz.
3: Nem.
1: De. Minden nem. Autóstól egy pillantást, egy mosolyt, őnek jobban szüksége van rá. Igazából nincs jó állapotban, azért megy ki egy
2: táblával. Sokkal többet ad, mint te a mosolyoddal. Hát megcsinálja a táblát, kitalálja, oda megy,
3: dolgozik
2: ott tölti
3: vele.
2: El
1: tudod, mi van? Gyanakvó vagyok, hogy mentálisan valami nem oké.
2: Hogy egyszer meg fog ölni.
1: Ma kijön egy büszke vagyok rá táblával, holnap viszont bemegy a Florián térbe, és hamburgeres előtt mindenkit ügyére. Anna, röviden, te mit gondolsz róla?
4: Az ilyen szarkavaróktól hadd. Ennyit gondolok róla.
1: Már nem rámondott konkrétan, ez
2: mi
1: egy szám.
2: A bajotok?
4: Ez csak így...
2: Mi a bajotok a bohóccal? Aki
4: anyám nem volt rám büszke.
2: Mindenre. Na, ez a baj, látod? Hogy az anyádtól hiányzó büszkeséget rajtuk akarod leverni.
1: A bohóc a Dómusznál az tényleg azért kiállt, hogy egyszer álljunk meg.
2: És jó, de benned van egy bohóc gyűlölet.
1: Legalább játszunk egy kicsi a rakást úgy, hogy minden autós kiszáll a bohócval legalul, és mindannyian ráfekszünk. És
4: szeretnék utána mellette ülni, Balázs apa az autóba.
1: És ha tud még valamilyen produkciót csinálni utána, hát legyen.
2: Mindig érte? Azt mondjuk, hogy a magyarok milyen rossz kedvűek, így hogy van. Majd mennyire nyomorodsz.
1: De ettől nem leszek jobb kedvű, hogy ott állatról.
3: Egy
1: szerintem kicsit elmeháborodott, és azt mondja, hogy büszke vagyok rá. Tényleg, Lajos? Hát ez nagyon jó, Lajos. Hát akkor menj már épp, hogy el tudjak menni a piros lámpán, valaki el fog ütni. Ne álljál már itt azon a táblával. Hát normális vagy? Ne legyenek.
2: Tök normális, hogy ezt a nyomoronc hozzáállást...
1: Mit akar ő ebből kapni? Gyanús?
2: Nem, adni akar. Nem. Képzeld, de vannak önzetlen emberek, akik
3: nem
2: minden reggel
3: megcsinálnak.
1: De ki? Zsűr, mi az, hogy nem szeretem, hogy szeretek? Hát ez egy vadidegen emberegem, ő nem szeret. Hát
2: de ő mindenkit de. Szeret.
1: Ti hülyék vagytok?
2: Nem.
4: Nagyon sok ráérő ideje
2: a
4: van.
2: Világ,
4: tegyük hasznosan.
2: A világ jó.
4: Tegyük hasznosan.
1: Na kérdezzük meg. Csaba, jó reggel. Szia, Csaba.
5: Sziasztok, jó reggel, szervusz Balázs! Egyébként mi nagyon régről ismerjük különben egymást, képzeld
1: el. Jaj, igen.
2: Hol találkoztatok?
1: Honnan?
5: Mi még gyerekkorunkban találkoztunk, amikor még általános iskolában jártál a Tímár utcába, képzeld el.
1: Alattam, fölöttem? Hova jártál?
5: Nem, képzeld el, a legjobb barátod, az Andris.
1: A Horváth Andris?
5: Én őnek vagyok a Horváth Andrisek vagyok, igen, én a barátja, és mi együtt jártunk veled így. Itt, ott egy párszor.
2: Csaba, te voltál az a srác, akinek mindig elvette a szendvicsét és megvert?
1: Nem. De te az általánosban nem jártál, mert a Horváth András az osztálytársam volt 8-ig. Nagyon tudom. Jó barátom volt sokáig az András, és te az Andrásnak vagy a barátja.
5: Igen, és én a Mókus utcai suliba jártam, egy párszor így megjelentünk itt-ott. Sőt, hogy legyen egy kicsit személyesebb a dolog, jó? Igazából én még az apukáddal is nagyon jóba vagyok, körülbelül egy hónapja beszélgettem vele legutoljára telefonon.
2: Na, újra.
1: Ha Jézus Isten, egyre gyanúsabb vagy, ismered a régi barátomat, jóba vagy az apámmal. Figyelj, és hogy van az öreg, jól van?
5: Én arról az apukádról beszélek, a nevelő apukádról, aki az anyukáddal él.
1: Ja, arról az apukádról, ő tudom, hogy jól van, mert vele két naponta beszélek. Mondottam, valami hír van az igazi paterről, legalább mondd már, hogy hogy van. Ezek szerint én nem, az öreg, jól van.
5: Na, figyelj. Nem az igaziről, hanem aki igazából igazi helyet szeret téged, okay. Szerintem.
1: Miért állsz ki egy táblával? Milyen mögött ezt szándék? De most egyszer tényleg légy őszinte. Főleg, hogy régi a kapcsolatunk. Miért csinálod őszintén? Tényleg
5: teljesen őszinte leszek. Képzeld el, az utcán voltak ezek a műanyag táblák, amikor választás volt, és véget ért a választás, és akkor mondták, hogy ezek szemetek igazából ezek a táblák, és mivel hogy az előbb pont arról hallottam, hogy beszélgetettek, hogy jó lenne, hogy mondjuk egy szemetet szedne valaki az utcán, vagy ilyesmi, én leszettem ezeket a szemeteket az oszlopokra, oda mentem létrával. Még ilyen, képzeld, ilyen videót is lehet találni rólam például a neten, hogy oda mentem létrával, és leszedegettem ezeket a szemeteket, és úgy gondoltam, hogy ez a sok műanyag hulladék, ami keletkezik, ezt valami hasznosra lehetne hasznosítani, de nem tudtam, hogy mit csinálják, és egy hétig gondolkodtam otthon, hogy mit csinálják egy műanyag hulladékból, ami végig is valami pluszot tudna adni, mert ugye kidobom a szemétbe, akkor még egy időben ez még tilos is volt, nem akkor szedtem le, hanem, hogy véget ért a választás, és gondoltam, akkor valami kéne valami hasznosat csinálni. És először azt találtam, hogy otthon elmondtam feleségemnek, hogy gyereknek, mert van feleségem, gyerekem, dolgozok, tehát nem munkanélkül, igen, munka előtt állok ki a táblával, és kitaláltam, hogy ráfestem azt, hogy szép napot, hogy hát van olyan, aki nem kapja ezt meg. És az volt a legdurvább, hogy amikor legelső nap kijártam a szép napot táblával, akkor oda jöttek emberek, én nem ingyen öleléssel kezdtem ezt az egészet.
1: Aha,
5: nem ez
1: te
5: volt
1: kírtad,
5: az
1: hogy szép napot, meg büszke szép vagyok napot, rád, meg itt vagy, ez is elég, meg ilyen borzalmak.
5: Igen, amikor először kijártam azt, szép napot, akkor igazából oda jöttek az emberek, és volt, aki azt mondta, hogy képzeljem el, ő ezt hetek óta nem hallja senkitől. Nem hallja, mert ő egyedül él, és oda jött sírni a vállamra. Nem viccelek, ez az első napon.
2: És összeszedte a szemetet is, Annácska. Hoppá! Hát akkor...
1: Az jó. Tehát, hogy akkor ezt, akkor, aha, tehát, hogy van, aki benyalja. Érdekes, igen.
2: Nem,
1: érdekes,
2: van, akinek erre szüksége van, Balázs.
1: Hogy meglát egy táblát, hogy oda megy, és elsírja magát.
2: Ez az életének...
1: Köszönöm, én ezt nem hallottam.
2: Nem hallottam,
1: hát,
2: hónapok
1: óta. Baj van ezzel a világgal.
2: Hát, azért van a Csaba, nem, hogy az a baj, az ne nem, legyen.
5: Vannak emberek, akik szerint én vagyok az utcai ilyen löketadó. Ez nem viccelek, én most nem egy reggeli műsort vezetek, tehát nem ezt csinálom, meg nem kávét főzök nekik, hanem vannak olyan emberek, hogy mennek mondjuk egyedül, csüggednek, és nagyon rossz kedvük van, mert mondjuk egyedül élem, mondjuk egy nyugdíjasnél, én most nem 20 évesekről beszélek, van, aki 78 éves, igen. És olyan rajongó, hogy naponta odajön a megállóba, és azt mondja, hogy köszönöm, hogy vagy, mert
1: igen,
5: mert
1: hát
5: így valaki
1: épp,
5: foglalkozik.
1: Ő se épp, igen.
2: Nem, ezt így nem mondhatjuk, hogy nem épp, csak hiányzik egy kis kedvesség az életéből, ami Csabától kap meg.
1: Mik vannak a táblán? Jó, hogy vagy, büszke vagyok rád, csak sorolj még egy-két táblát, hadd borzongjak, hogy mi van még.
5: Annak, aki ma tartja, mosolyog, ingyen van. Büszke vagyok rád. Na. Például mit a mai napon például viszek ki egy olyat is, hogy a holnapi éned drukkol neked.
1: Úristen, borzongok.
2: Új, de jó, gyönyörű.
1: Ez kemény.
5: Itt vagyok, ez elég. Bocsánat, rosszul mondtam, itt vagy, ez
1: de
5: elég.
1: Az itt vagyok, ez az elég. Az hátulról megérkezik, hogy egy török kamionos, itt vagyok, az elég.
5: Nem, itt vagy, ez elég. Jó. Nem, bocsánat, rosszul mondtam. Bavarba volt, mint egy kicsit.
1: Hol állsz ma ki, Csaba, csak hogy nehogy arra menjek, hogy merre vagy ma, hol leszel?
5: Én mindig a Flórián térnél állok ki, körülbelül 7.40-től 8.25-ig, ott van egy busz megálló, igazából azért is meg van egy zebra, és most már arra is kell figyelni, merre tartom a táblát, vagy rossz irányba tartom a táblát, akkor általában dudálnak, hogy nem látjuk, stb. De az érettséggel azt például egy olyan erőt adtam a gyerekeknek, mondjuk a május 4-re, mert ez nem számít reklámnak, az a Star Wars nap, mindenki tudja, május 4, az erő legyen veled.
1: Igen,
5: és az érettségizők azok mindenkit, az érettségi hete alatt például, hát nem is hete, hanem két hét alatt, minden nap, majdnem minden nap, akkor igazából olyan témát dobtam föl, mondjuk, Te plusz matek egyenlő siker, ez a matek érettségi napján. Ezek olyan löketet adtak, hogy a gyerekek jöttek arra, és igazából úgy ők mentek, mondjuk matek érettségére, ez egy löket adott, de például tegnap is jött egy srác, aki mondta, hogy mit tudom, múlt héten valamint ebben egy érettségi tematikájú nap volt, és olyan táblát tartottam ki, mondta, hogy az nem ment érettségizni, és ez neki nagyon nagy volt, mert igazából...
2: Csaba, beszólás igen, volt igen. Már? Tehát akinek nem tetszett, és beszólt, mondjuk, vagy...
5: Beszólás, az elmondom, hogy én mondom, ezt minden munkanapon csinálom, ahhoz képest kb. Hetente egy ilyen van. Például voltak olyan munkások, akik elmentek mellettem, és azt mondták, hogy miért nem mész el inkább dolgozni, és mondtam, hogy oda megyek 9-re, csak én tudod 9-re megyek, nem 8-ra, bocs.
1: De nem lehet, hogy igazából... összekevered, és azért dudálnak, hogy lépjél már arrébb, mert nem tudnak elmenni? Tehát, hogy...
5: nem keverem össze, például ott volt egy internetes oldalnak, egy újságíró, aki pár órával később megjelentett egy elég összeszedett cikket rólam, lehetséges, hogy azt is olvastátok, ő például, amikor ott állt mellettem, úgy emlékszem, akkor is volt egy teherautó, aki elkezdett kikiabálni, hogy büszke vagyok rád, én meg kiabáltam neki, hogy én is rád, és mondja, hogy ez most mi volt? Hát nem is ez van a táblában, és mondtam neki, hogy hát ez körülbelül egy hete volt a kirakozott.
1: Igen, büszke vagyok rád, igen. Nem lehet, hogy ma kiászni szeretlek Balázs táblával? Nem lehet egy fél órát? Nem lehet
2: nem,
1: kérni holnap?
2: Nem érdemled meg.
1: Na jó van, Csaba, hát nem fejtettük meg a mögötte szándékot, de tudom, hogy vagy, úgyhogy továbbra is gyanús vagy. De jó, örülünk, hogy vagy, meg nagyon sokan szeretnek.
2: Mi a zsüllel, köszönjük.
1: Nem tudom ezt a jelenséget hova tenni, de. Figyelj, ha beszélsz az Andrással, mondd már meg, hogy üdvözlöm. Meg úgyis találkozunk vele nyáron, mert jönnek Otira, de hogy csókoltatom az Andrist.
5: Persze,
1: jó.
2: Nem úgy, mint te, aki ilyen bunkó, hogy fölse hívja.
1: 96-ban ért véget a barátságunk, hát sajnos véget ért. András nagyon jó barátom volt egyébként, tényleg. Vigyázz magadra!
2: Köszönjük, Csaba, mi köszönjük, Csaba, Zsüllel.
1: Jó,
2: gyerekek,
1: velük.
2: Vége a rádiónak.
1: Baromzunk a kormány, ne húzzuk, kerüljünk, dudáljunk, visszamosoljunk, mit csináljuk?
2: Pár év eltelt, vége a rádiónak, Annácska 10-től egy kávézóban dolgozik, te pedig, hát nem tudom, parlamenti képviselő vagy, te is 10-re jársz be dolgozni, és úgy döntötök, elérkezik a pillanat, hogy ti is táblás emberek lesztek 7-től 9-ig.
1: Igen.
2: Viszont ellenkező előjelű üzeneteket kell felírjatok a táblára. Mit fogtok rá fölírni?
1: Ja, hogy ki kell állnom egy táblával, toxikusnak kell lennem.
2: Így van. Tehát nem ez, hogy büszke vagyok rád, meg jó, hogy itt vagy, meg legyen szép napod, meg ilyenek. Mi az, amit szívetek szerint mostani lelki állapototokban erre a táblára ráírnátok?
1: De nem az, hogy büszke vagyok rád, hogy
2: nem,
1: jó, hogy vagy,
2: nem, pont,
1: hogy mosolyog ingyen van. Tehát az ellenkezőjét.
2: Tönkre kell tenned az embereket,
1: jó,
2: a társadalmat.
1: Várj. Nekem is Annának van egy mondatom, vagy
2: külön.
1: Ti tudjuk, de úgy értem, vagy Lacinak is van. De
2: lehet,
1: nektek a szép vagy, mosolyog,
2: mi
1: ingyen van. Így. De jó, hogy vagy, büszke vagyok
2: így
1: rád.
2: Így van.
1: Finger nincs, hogy ki vagyok, de büszke rám, nagyon jó.
2: Igen. És ti vagytok azok, akik a következő kereszteződésnél várjátok az embereket, mit írtok föl a táblára, amivel minden
1: jó
2: érvényét veszti, amivel
1: okay
2: mi Zsüllel mosolyogva álltunk.
1: Mondom. De te ott állsz. Jó.
2: Igen,
1: jó.
2: Tehát mi ott állunk Zsüllel ebben a kereszteződésben, de a következőn ti direkt ezt az egészet szeretnétek.
1: Jó, Laci
2: vágni
1: már elmondta az ő táblájának, kérj tőlem bocsánatot.
2: Háj, de jó vagy.
1: Az én táblámban az lenne, hogy senki nem szeret.
2: Érezd magad szarul.
1: Igen, így írja valaki, haladj tovább, te bánat. Anna, mi lenne a tábládon, milyen mondatod?
4: Ahol az álom véget ér, ott kezdődik a valóság.
1: Én fölírnám, hogy nem az élet kemény, te vagy csicska. Tehát a nagyon nagy mondatomat fölírnám, hogy nem az élet kemény, te vagy csicska. Zsül, tarts fel a tábládat. Zsül, mit ír? Várjál, de Zsül, legyen szép napod, meg a jó, hogy vagy.
2: Tessék.
1: A büszke vagyok rád. Mindjárt hányom magam. Büszke vagyok rád, érted?
2: Én tudod, mit írok föl?
1: Anna,
2: tudod,
1: mit írok föl? Az ilyen szarkavarók miatt rohad a világ. Fölírta Zsül, hogy büszke vagyok
2: tudod,
1: rád. Hát
2: mit írok föl?
1: Most öklendezek.
2: Tudod, mit írok fel?
1: Mit?
2: Ma miattad szebb a nap. Érted? Ezt, én,
1: Isten,
2: ezt fogom, én ezt adom át.
4: Nem, Balázs, engedd el, hát ezt nem figyelj.
1: Igen, az én táblámon csak annyi lenne, elhitted, mi?
2: Vagy szaktanári.
1: Szaktanári. Igen, jó, hogy jöttél, mikor mész?
4: Ez is jó.
1: Igen, ez érdekes jelenség. Mondom, a Dómusznál bohóc van. Bohóc.
4: Hát, nem láttam őt még, de talán jobb is.
1: Ott már bohóc, igen. Szóval, ja, egyébként azon tudnék röhögni. Tehát, hogy valaki az álszent jópofáskodásáért és kispolgári jótékonykodásáért kitalálna, ma is egy szar darab vagy táblából szerint, na azon hangosan fölröhögnék. Ez bátor. Igen, ez nagyon bátor, igen. Higgy magadba, te hitvány szar. Azt írta a Zsula táblájára, hogy mosolyog a nap.
2: Jaj, de
4: és rajzolt egy napot.
1: Értitek, hogy miért tart itt ez a világ?
4: Hát
1: érted, hogy azt írja, hogy igen. A legjobb tábla megjön, figyelj. Dolgozni mész? Persze, mert csóró vagy. Ez az, csak ilyen táblákat, gyerekek. Sok ilyen táblát nekünk annak. Igen, minek örülsz, magyar vagy, te fos?
2: Na, hát.
1: Ja, Istenem, nagyon szórakoztató. Igen, a szegény Csaba és a szegény jó, hogy vagy, jó, hogy itt vagy, és a süssör áldanak, mosolyogja az ingyen van táblát, hogy tudunk ebből egy ilyen szemét, aljas, toxikus témát csinálni, így reggel 3-4-8-kor, és de szeretem. És de jó leszik. Igen, na jó, hát egyébként az a jó ezekben a jelenségekben, és azért jó ilyenekről beszélni, Mert valójában ott van, belemászik az aurádba, az arcodba, és mindenkinek van róla véleménye. Nem tudsz mellett elmenni. Vagy borzongsz, vagy elfordulsz, vagy szereted, vagy megölelnéd. Hogy apró, hülye kis banális dolog, hogy ott áll egy csávó, egy teljesen hazug táblával, hogy büszke vagyok rád, és azonnal kivált belőled valamit. Azonnal tudod hova tenni, hogy te melyik kivel értesz egyet? Vagy kinek az oldalán állsz? Hova billen a mérleg?
2: Amilyen a lelkünk, odaállunk, ugye?
4: Nagyon világos a lelkünk. Szinte fényes az aurám, szinte elvakít a fénye.
1: Mosolyogj, míg van fogad. Jaj, nagyon jók vannak. Na jó, a gyerekek, oké, köszönjük szépen.
4: Felkelt a nap, és ma se lettél jobb ember.
1: Igen, felkelt a nap, de vagy a ronda vagy. Nagy számot, húzzál tovább. Remélem, jó vagy, majd elmúlik. Ja, Istenem, nagyon jó. Belőled is csak egy van. Szerencsére.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Összeütközött két busz tegnap este Debrecenben. A közbiztonságról is tárgyalt a közgyűlés. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Két helyi járatú busz ütközött össze Debrecenben, a Nagyerdei körút és a Hatházi út kereszteződésében tegnap kora este, közölte a katasztrófavédelem. A két járművön összesen 40-en utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A dehir.hu hírportál információi szerint egy utas szenvedett könnyebb sérülést. A városhivatásos tűzoltói átvizsgálták a buszokat és biztosították a helyszínt. Az intézkedés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják. Debrecen ma Magyarország legbiztonságosabb megyeszékhelye. Hangzott el csütörtökön az elmúlt év közbiztonságáról szóló közgyűlési beszámolóban. A regisztrált bűncselekmények száma tovább csökkent, és a felderítésekben is jól teljesített a debreceni rendőrkapitányság, ismertette Illés Tamás városi rendőrkapitány.
2: Van egy olyan szám, hogy a 100 000 lakosra eső bűncselekmények száma. Szóval jól emlékszem, az 1280 valamennyi körül jött itt most ki tavaly Debrecenben. Ez a szám azt mutatja meg, hogy adott város területén mennyi az esélye annak, hogy valaki szándékos vagy gondatlan bűncselekmény áldozata lesz. Minél kisebb ez a szám, annál kisebb az esélye arra, hogy valaki bűncselekmény áldozata lesz.
1: Pap László polgármester azt mondta, ha jövőben még több térfigyelő kamera beüzemelésével szeretnék a közbiztonságot tovább javítani a városban.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: A DV Parking Kft. Nemrég megújult honlapján azonnali segítséget nyújt egyszerűbb kérdések megválaszolásában a mesterséges intelligencia alapú chatbot Parker. A dvparking.hu weboldal jobb alsó sarkában található piros, kör alakú ikonra kattintva Parker nyomban rendelkezésre áll, és számos kérdésben tud gyors segítséget nyújtani. Itt például többek között a parkolási zónákról, az ügyfélszolgálat nyitvatartásáról, az ünnepnapi parkolásról, a lakossági kedvezményekről és a regisztráció menetéről is lehet kérdezni. A DV Parking munkatársai az ügyfelektől érkező észrevételek alapján folyamatosan bővítik a chatbot tudásbázisát.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Napos gomoly felhős időig érkezik ma Debrecen térségében 26-28 fok körüli maximum hőmérséklettel. Kisebb zápor előfordulhat, de számottevő eső nem várható.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hogy járt egy vendég egy szállodában, kérdezem csak, hogy ki mit gondol. Csapvíz turista, aki ugye így hívjuk, Csapvíz turista, ő hosszú évek óta pereskedik, ugyanis a Dolomitokban volt egy ötcsillagos szállodában. Nem olyan régen, hát most már pár év eltelt, mert hogy most jött ki a hír, ugye, hogy kártérítési per lett belőle, és véget ért a per. Ötcsillagos szállodában hosszú jogi procedúrára ment be, ezt nem is gondolta, az olasz legfelsőbb bíróságra. 2019-ben volt ő vendég karácsonykor, és új év idején egy hetet töltött egy gyönyörű síközpont, Dolomitok, Olaszország, Csilli, Villi, hatalmas hegyek, óriási csillesz. Félpanziós ellátással rendelkezett a nő, ugye az italok kivételével az esti étkezést is tartalmazza, és a nő többször kért csapvizet az étkezéshez. Csapvizet.
1: Aha.
0: Na most, ugye felajánlotta egyébként, hogy ő szeretne inni, és ha kell, fizet is érte. A személyzet azonban elutasította ezt, és azt mondta, hogy minden este egy 0,7 literes, 7 eurós ásványvizet kap az asztalára a vacsorához, nem adnak ingyen csapvizet. A nő berágott, 3000 eurós kártérítési pert indított, 5 évig ment a per,

0: És azt mondja, hogy a víz természeti erőforrás egyetemes emberi jog, még a szállodában is. Emellett megfogalmazta, hogy a minimális létfontosságú mennyiség ingyenes biztosítása szükséges az alapvető szükségletek kielégítéséhez, és garantálni kell minden esetben. Beperelte a szállodát, és most hoztak ítéletet. Mi lett az ítélet szerinted?
1: Nyert vagy nem? Nem nyert.
0: Ugye csapvizet kiért a szálloda, azt mondta, hogy mi nem szeretett szolgálat vagyunk, mi egy profilodat
1: várunk. Megveszed az 5 csillagos szállást a Dolomitokban, tudod mi pénz az? Szilveszterkor.
0: Horror
1: áron, és akkor a 7 eurós vizen kezdesz el hartrágni.
0: Igen. Azt mondja a nő, hogy gazdasági hátrány is érte, de nem emiatt perelt, hanem állítása szerint érzelmi gyötrelem is érte, hogy ő nem kapott egy rohadványos pohár
1: vizet. De miért nem ment föl a szállodai szobájába? Gondolom, hogy ott a csapból iható víz folyik.
0: Valószínűleg nem akart fölmenni. Ő azt mondta, hogy alanyi jogon jár, hozzatok a vacsorához nekem egy pohár vizet. Ingyen, ne pénzért adjátok azt, ami mindenkinek jár.
1: Aha.
0: Az első és a másodfok elutasította a keresetét, a nő nem állt meg, 5 év után továbbment.
1: Hát van benne spiritus.
0: Nagyon kemény. Továbbment, a legfelső bírósághoz fordult, és ott kimondták, hogy Olaszországban nincs olyan törvény, ami kötelezné az éttermeket vagy a szállóda tulajdonosokat csapvíz felszolgálására, tehát a nő elvesztette a pert, nem kell ingyen csapvizet adni.
1: Kellett neked ugrálni, érted? Most fizetetted az ügyvédi költséget, meg mindent. Igen, itt látom már hozzászólásokat, hogy 7 euró egy palack víz, hogy az milyen sok pénz. Valószínűleg, mivel ez egy 5 csillagos, tehát még egyszer hangsúlyoznám, ez egy 5 csillagos szálloda, ahol valószínűleg mondjuk Eviant szolgálnak föl, vagy mondj valami nagyon drága ásványvizet, nem tudom mit. Igen, az ennyibe kerül, és egy 5 csillagos szorzó van rajta, mint ahogy az 5 csillagos szálloda, a szállodai szoba se 30 ezer forint, hanem ez a Dolomitokban van 300 ezer egy estére. Tehát akkor ne csodálkozz, hogy a víz is 7 euró. És egyébként meg tényleg miért kéne adni?
0: Tehát szereted azt az embert, aki a Flórián téren kiáll egy táblára, és azt mondja, hogy büszke vagyok rád. Igen. De igazat adsz annak a szállodának, aki így nem ad ennek a nyomorultak egy pohár vizet, igen, ingyen, és azt mondja, hogy így áll, spiné, idd meg, bige, aztán ne így zsibbazd magad, add át az asztalt, érted, lefetyelt fel azt a rohadványos pohár vizet, aztán húzzá, főzessé anyáddal, vagy így áll, bubisat.
1: Igen.
0: Annak viszont igazat adsz.
1: Igen.
0: Érzelmileg sanyargatják. De kinn áll a Flórián térdél, a szeretet hiányos félbolond, azt meg azt mondta, hogy igen, azt mondja, hogy büszke vagyok rád, azt viszont szeressük, hogy kiáll egy táblával, hogy legyen ma szép napod, és büszke vagyok rád. Nem. Rám az legyen büszke, aki ismer. Az oké.
1: Okay. Ő a valóság. Ez a nő, ez el van ragadva a valóságtól, érted?
0: Miféle kifancsolódott értékidélet? Miféle zsülfő mutatja
1: a táblát? Büszke vagyok rá. Gyula. Hát én is így jobban megyek bele ebbe a harcba, hogy egy zsül is büszke. Hát hogy ne?
0: Adjon már egy nyomorúság. Tudod, mi van? Emberségből. Semmit nem bukik rajta.
1: De ez nem emberség
0: kérdése. A szálloda feltételezése gennyes, mert ő azt mondja, hogy ha te most kapsz egy pohár vizet, akkor te nem fogod megrendelni a proszekót, meg a bort, meg a vizet. Holott közben ez az fény, itt van egy pohár víz.
1: De ő nem kötelez téged vízivásra. Ez a felvetésed abban az esetben állná meg a helyét, ha kötelező lenne megvenni a hogy hívják ott. Mi van, ha ennek egészségügyi okai vannak, hogy a szálloda konyháján nincs iható víz? Érted?
0: A leggennyesebb dolog, 2 gennyes dolog van az étteremben, elmondom nektek, ami igazán föl tud cseszni. Az 1000 forintos presszó kávé, hogy rohadnátok el, de tényleg 50 forintba kerül nektek, nem érdekes. A másik, hogy kihoztuk egy üveg vizet lehűtve 1900 forintért, úgyhogy valami, azt mondjátok, hogy agyon szűrt, elefántból kicsorgatott gyöngytyúk Evian.
1: Nem elefántból van, hanem
0: érted,
1: mamutból.
0: A francia gletscherből szedtétek, föltöltitek szűrt vízzel, berakjátok a hűtőbe, és azt jelentek, hogy 2002.
1: Igen, a hűtőszekrény.
0: Hát akadjon a torkotokon.
1: Szerinted a hűtőszekrény az fogyaszt áramot? Szerinted az az ember, aki ezt megcsinálja, az ingyen csinálja?
0: Csak
1: meg?
0: Vizet adtok el, most már leüvegezve, ráírva, ráfrancolva, hogy
1: szűrt ásványvizet. Szűrt
0: ásványvíz a legnagyobb kamu.
1: Szűrt vizet adunk.
0: Hűtös nagy kamusok vagytok.
1: Nem, hát az. Micsoda?
0: Jó, őszintén.
1: Hát te szereltetted be ide nekünk a szűrt vizet. Ezt az országot te szoktattad
0: adom,
1: rá.
0: De ingyen adom.
1: De neked, nem, neked pénzbe kerül.
0: Az én kontómra isszátok a szűrt vizet, nem isszátok be, a szarklóros csapvizet isszátok,
1: érted? Mert azon te nagy lelkűséged, az egy másik dolog, jó, ami itt-ott megmutatkozik.
0: Tök őszintén. Az 1200 fontos kapucsinom.
1: Igen.
0: Mennyiből jön ki?
1: 1190.
0: hagyjad már kamudat. 50 forint vagy 80 forint a presszó bekerülés jár, hogy te hogy leveszel 800-ért egy presszót. Nekem is kifizetem, nem baj, tudom, hogy étteremből. Mennyiből jön ki a presszó? Tudom, áfa, fekete.
1: 1180.
0: Fülöp-szigeteki mosogató, sokat kér.
1: De azt is kell, annak is kell fizetést adni. Te azt gondolod, hogy a rántott hús az ugyanúgy
0: van, tudom, egy csomó minden van.
1: Érted? Hát ráragad, 1002 a cappuccino.
0: És 1350 forint.
1: Nem.
0: Őszintén mennyi a bekerülés?
1: Mennyiből jön ki? 1350-be kerül nekem.
0: De most frankon.
1: Azt neked csak tisztán azért, mert a jó szívünk miatt.
0: Oké, akkor úgy kérdezem, mellé lövök-e akkor, ha azt mondom, hogy az étteremben egy cappuccino 950 vagy 1001, az neked nagyjából a 80 és a 130 forint
1: nagyon
0: között van.
1: Nagyon csúnyán, 40-ből kijön.
0: Inkább a víz és a cappuccino, a presszó, a legnagyobb fogásotok, éttermesek.
1: De
0: a legtöbbet azon
1: az
0: fogtok.
1: Az alapanyag, igen, de a
0: miért
1: gondos...
0: Miért nem eszem meg a csészét, milyen alapanyag?
1: A gondos cappuccino elkészítéséhez az kell, érted, hogy te ezt képezted az emberedet például. Tudod, mennyibe kerül egy barista tanfolyam?
0: Hogy Marika ott áll, meghúzza a kart, berakja a kávét, azt hiszi, megvárja, még lepötyög a kávé, azt addig elmegy.
1: Hát ha te így iszol cappuccinót, hogy lehúzza a kart, akkor téged szivatnak, haver.
0: Kicsit ott lögyből valami tejet, azt csinálj. Meglögybőli a telet, ráönt itt, nesze paraszt, itt megért az 1002-ért. Hát az tudom szeretni.
1: Mondom, az 1002-es cappuccino, az nálunk 1003-ba kerül nekünk.
0: Buktok érte? Rajta.
1: Azon mi csak bugunk, az csak jótékonyságból tart.
0: De a lebbencs levesen visszahozzátok.
1: Persze.
0: Tudod, mit kívánok neked? Sok pár egy szentzsemenen ultrát az étteremben szombat estén.
1: Rohadj meg!
0: Nézzük meg, mi az a mágiarakás Feri módra.
1: Igen, ad égjen!
0: Mágiarakás PSG módra. Százszor inkább egy pohár víz ennek a nyomorultnak, mint egy büszke vagyok egy rá tábla a Flórián téren. Egy
2: gondolkodás,
0: embertől, hogy
2: az az látok, gondolkodásbeli különbség. Az nem az illik a fine dining narratívába, ezért nem adnak vizet. A legnagyobb haszonkulcsutétel, a legnagyobb, a víz meg a kávé.
0: Te is azt gondolod, hogy százszor inkább egy ingyen pohár víz, mint egy szeretlek téged tábla a Flórián téren?
2: Egyetértek.
0: Ugye?
2: Így van.
1: Hát az a víz, ott az nem folyik ingyen.
0: Szóval akkor te 5 év érzelmi gyötrelem után inkább vagy az étteremmel.
1: Az étterem nyert ebben a perben.
0: Egyébként megnyerte az
1: hölgyeim
0: étterem.
1: Hölgyeim és uraim, miről beszélgetünk? Ez az étterem megnyerte a pert.
2: Ez olyan fura nekem, hogy megnyerte a pert.
1: Megnyerték.
2: Azért tudom, igen. Ez olyan fura.
0: Azt mondták, hogy nem kötelezhetik az éttermeket arra, hogy ingyen adjanak vizet. Nincs olyan törvény, hogy a szálloda tulajdonosoknak kötelező csapvizet ingyen felszolgálni. Megvédte a bírósága az étterem tulajdonos. 5 évig perelt a nő. A hülye nem, számban nem kapott vizet, meggyötörték érzel, meg 5 évileg perelt, és elvesztette. Szerinted igen, egész életében a vizet iszik, mindig ez fog eszébe jutni.
2: Az biztos.
1: Mennyit buktam ezen?
0: És ő mi a perköltség? Ő mit bukott ezen?
2: Hány vizet vehetett volna rajta?
0: De tökös, hogy végigment. Én az egyébként bírom. Szóval 5 évig beleállni egy pohár vizes ügybe, hogy ennek a mindenféle érzelmi tárgyalásra járni, vinni egy pohár vízet, ne a kalappal, hogy vannak azok az emberek, akik ezt végigviszik. Hogy ő beleáll abba,
1: van
0: hogy
1: tartás.
0: A kis ember megküzd a nagy szállodával, és bepereli őket, hogy nem adhatok így. Tökös a nő.
1: Ez a sok pénzre tökös. Perelt, vagy valami apróra?
0: Azt nem tudom, hogy pontosan mennyi. 2700 eurós kártérítési pert indított.
1: Tehát ő tényleg nem a pénzért csinálta.
2: Elvei vannak. Egyébként abszolút.
1: Mert, na, például itt van egy jó felvetés. Te, mint szálloda tulajdonos, vagy mint alkalmazott, kiviszed ezt a pohár vizet. Megissza a nő, és rosszul lesz. Na, kijön a kölyál, és bejában nincs ilyen, bezárják az egész szállodást, de hát, hogy te nem palackozott vizet adtál neki, ami ugye már nem a te felelősséged, mert nem te palackozott, hanem te csapoltad ki neki a folyóvizet, megitta is ettől rosszul lett, bezáratják az egész kótszeráit, ki kell vizsgáztatnod a vizedet, ami folyik a csapból. Na, jó jársz? Hát ez nem akarja senki.
2: Nem jársz,
0: azt nem értem, hogy ha, akkor miért nem mondta azt neki a szállod, hogy figyelj, akkor adjál 5 eurót, és itt egy csapvíz. Érted? Tehát a nő ugye kifizette volna. Tehát a nő azt mondta, hogy én adok érte pénzt, csak ugye ő azt mondták, hogy nekünk ne adjál pénzt, nekünk itt van a 7 eurós ásványzünk, vedd meg ezt. De akkor a szállod nem fog külön beárazni egy pohár vizet, nem?
1: Egyrészt nem tudod fölütni, érted? Ha nincs benne a gébe, tehát ezt be kell vinni, hogy van egy ilyen tételet, hogy pohár víz, 2 euró. Nem lehet megtenni. Másrészt, ez egy 5 csillagos szálloda. Ez olyan, mintha te bemennél JP úrhoz, hogy az új mergádba te egy videóton kazettás magnót akarsz beszereltetni.
0: Furán néznének
1: rá. Azt fogja mondani, hogy nem fogjuk berakni, Balázs, mert ez egy full extrás, kiváló minőségű jármű, és nem rakunk bele ilyet, érted? Tehát, hogy egy csomó ponton ez összeegyeztethetetlen.
2: Na de ha kérek egy pohár Clear Water-t, akkor most megfogtam őket. Minden szállodában van, abból hozzon nekem egyszeres, most szeretném. Akkor nem történik semmi, az egy gyönyörű szűrt víz.
0: Beült, kérsz egy 0-te szűrt vizet, meg egy kapucsinót, ezek a rohadt éttermesek, meg a másik oldalon így dörzsölik a kezüket.
3: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: 1. FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szia, az Aquaticumból hívunk. Óriási hírünk van. Május 29-én megnyitjuk a debreceni strandot. Gyere, csobbanj te is. Üdv, mi és a nyár. Aquaticum.hu.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
4: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Összeütközött két busz tegnap este Debrecenben. 20 éves fennállását ünnepli a MODEM. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Két helyi járatú busz ütközött össze Debrecenben, a Nagyerdei körút és a Hatházi út kereszteződésében tegnap kora este, közölte a katasztrófavédelem. A két járművön összesen 40-en utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A dehir.hu hírportál információi szerint egy utas szenvedett könnyebb sérülést. A városhivatásos tűzoltói átvizsgálták a buszokat és biztosították a helyszínt. Az intézkedés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Fennállás a 20. évfordulóját ünnepli a MODEM, amit rendhagyó kiállítással tesz emlékezetessé a Debreceni Modern és Kortárs Művészeti Központ. 20 intézményvezető, partner és bérletes látogató választhatott ki a MODEM gyűjteményéből egy-egy számára kedves darabot. Vizi Katát, a MODEM igazgatóját hallják.
6: Úgy próbáltuk megfogni a MODEM elmúlt 20 évét, hogy megmutatjuk egyrészt, hogy a gyűjteménye hogyan gyarapodott, milyen darabokkal, milyen irányzatokkal és milyen képzőművészek munkái révén, illetve, hogy milyen kapcsolati háló az, amiben a MODEM él, létezik, működik, és jól érzi magát, hogy milyen kapcsolatok szövődtek az elmúlt 20 évben.
5: Az időszaki kiállítások mellett a nyáron visszatér a MODEM-be a közkedvelt Kert mozi. Az Apolló Filmszínházzal közösen 3 estére várják a belső udvaron az érdeklődőket. Június 20-án pedig a múzeumok éjszakáján is fel lehet fedezni a kortárs képzőművészet színterét. Napos, gomoly, felhős idő ígérkezik ma Debrecen térségében 26-28 fok körüli maximum hőmérséklettel. Kisebb zápor előfordulhat, de számottevő eső nem várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger megy vasárnap délelőtt is. Ez május utolsó napja, utolsó vasárnapja, úgyhogy gyereknap van. Rádió egyesek ma bármit kérnek tőlünk a gyerekek, egy igen rá a választ. Bár én a magam részéről a tárgyi ajándékok helyett inkább az élmény ajándékok mellett teszem le a voksomat, úgyhogy biztos vagyok benne, nagyon sokan programoznak, gyereknapi programot tartanak éppen. Most egy olyan előadót hozok, aki nem olyan rég még a gyerek kategóriában volt szerintem, Z-generációs, nagyon fiatal, Loi-nak hívják, Németországból meghódította az európai slágerlistákat. Ez a Get Lucky, egy igazi fülbemászó rádió egyes zene.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Bibi Rexha például, aki ott volt hétfőn az American Music Awards gálán, nem volt jelölve, hanem fellépőként és vendégként jelent meg egy nagyon-nagyon merész szerkóban. Hát ez egy ilyen fekete bőrruha, nagyon nehéz leírni, hogy pontosan hogy néz ki. Számtalan egymásra halmozott öv futott végig rajta, ami a közösségi médiában, például a Redditen azonnal elindított egy játékot, ahol a rajongók azt találgatták, hogy pontosan hány öv volt a sztáron. Szóval idén nem volt jelölt, korábban már két alkalommal is jelölték. Bibi Rexha és a New Religion, a Faithless klasszikus újra gondolva. Ezt hozom most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ,

0: figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogen. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez a Rádió 1.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mely május utolsó napján, gyereknapon is, május 31-e van, vasárnap, Stanfeld pedig érkezik a folytatásban, akivel pont egy hete beszélgettünk a backstage-ben a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és nagyon sok mindenről mesélt, kifejtette azt is, hogy szerintem mitől ennyire sikeresek a holland DJ-k, ugye ő is holland, és azt is elmondta, hogy 2026-ban mi számukra a legnagyobb kihívás, így a mesterséges intelligencia előretörése kapcsán. Aki lecsúszott erről az interjúról, ma a Top 50-es listánkban hallható lesz 3 és 5 óra között itt a Rádió 1-en.

0: újabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen mindent adom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a rádióját hallgatom. Jaj, értem, az már.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: A rádió egyen hamarosan. Sirem, Camera, a Siri Remixben szól. Sirillel is beszélgettünk egy hete a születésnapi fesztiválon, backstage interjú. Ez hallható lesz 3 óra után a Top 50-es listánkban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy 2 főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
7: Ez itt Texas, drágám.
6: Új föld.
8: Jó lesz itt élni, nem igaz?
7: Majd teszünk róla.
6: Új ellenfelek.
8: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
6: Új szabályok.
9: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
7: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
8: A béke még odébb van.
6: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
10: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
11: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, magyar nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, magyar nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Szia, az Aquaticumból hívunk, óriási hírünk van. Május 29-én megnyitjuk a debreceni strandot. Gyere, csobbanj te is! Üdv, mi és a nyár! Aquaticum.hu.
13: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
5: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
14: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
5: Rádió 1.
1: Reklámot hallottak.
5: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Összeütközött két busz tegnap este Debrecenben. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Dobó Nikolett vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Két helyi járatú busz ütközött össze Debrecenben, a Nagyerdei körút és a Hatházi út kereszteződésében tegnap kora este, közölte a katasztrófavédelem. A két járművön összesen 40-en utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A dehir.hu hírportál információi szerint egy utas szenvedett könnyebb sérülést. A városhivatásos tűzoltói átvizsgálták a buszokat és biztosították a helyszínt. Az intézkedés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A Debrecen Drive nevű környezetpusztításnak semmi helye a nagy erdőn, közölte Tárkányi Zsolt, a közlekedési tárca parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. A Tisza párt debreceni országgyűlési képviselője bejegyzésében azt írta, nem örvendetes hagyományt csinálni legszebb, legféltettebb kincsünk a nagy erdő megerőszakolásából. Motorbúgás, kipufogógáz, gumifüst és olajfoltok helyett a nagy erdő legyen a madár csicsergés, a csend, a piknikezés, a kerékpározás, vagy éppen a természetjárás otthona, ahogy az minden természetvédelmi területen szokás. Tárkányi Zsolt hozzátette, reméli, hogy a szervezők jövőre megfelelő helyszínt találnak a Debrecen Drive-nak. A nyári szünet közelettével egyre nagyobb az érdeklődés a gyermektáborok iránt Debrecenben. A Demki például idén összesen 30 változatos tematikájú tábort szervez a kézműves foglalkozásoktól a mozgástáborokon át a nyelvi programokig. A helyek több táborban már most beteltek. Délután is napos gomoly felhős időre van kilátás Debrecen térségében, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 26-28 fok körül alakul.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy vasárnap délelőtt is. Ez egy üzenet. Szia Márti, emese, unoka hugom pénteken ballagott az oviból, és képzeld, nagyon nagy Rádió 1 rajongó. Most együtt gyereknapozunk, állatkert lesz valószínűleg a program. Na, egy jó nagy nén is állatkert, az szerintem verhetetlen. Nektek is szól akkor Kygo és a One Republic dala Chasing Paradise, de itt lesz még ebben az órában Lady Gaga, elhozom Doechit és az Anxiety-t, úgyhogy parádés lesz a társaság. Ennyit ígérhetek.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, most egy Grammy-díjas rapper Doechii és az Anxiety, ami hatalmasat ment 2025-ben a TikToknak köszönhetően, és kihasználva a ráirányuló reflektorfényt a dal mondani valójáról, vagyis a szorongásról. Többször is nyilvános diskurzus kezdeményezett a különböző social media felületein. Jó tanácsokat is adott a rajongóknak, különböző pszichiáterekkel, pszichológusokkal konzultált, és hát egy lelki segélyszolgálatot is nyitott gyakorlatilag az Instagram és egyéb platformjain. Doechii, Anxiety, most a remény.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger, megy most egy olyan DJ producer érkezik, aki egyszerre szokott pózolni zenei magazinok címlapján, meg ilyen testépítős magazin címlapokon, mert őt ki van pattintva rendesen. Karos Lajos, Izom Tibor. De jó, hagyom ezeket a beceneveket. Joel Corey, így ismeri őt a világ. Jön az M&EK-el közös csodálatos dala, a Head and Heart, a Rádió Egyen. Bum, bum.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: Rádió 1-et, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Baleset a Nagyerdei körútnál. Új MR készülék a gyermeksürgősségi központban. Dobónik Valett vagyok. Jó napot kívánok! Két helyi járatú busz ütközött össze Debrecenben, a Nagyerdei körút és a Hatházi út kereszteződésében tegnap kora este, közölte a katasztrófavédelem. A két járművön összesen 40-en utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A dehir.hu hírportál információi szerint egy utas szenvedett könnyebb sérülést. A városhivatásos tűzoltói átvizsgálták a buszokat és biztosították a helyszínt. Az intézkedés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják. A radiológiai diagnosztika egyik legkorszerűbb eszköze segíti mostantól a gyermekek ellátását a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján. Az új MR készülék átadásával teljessé vált a gyermeksürgősségi központ képalkotó diagnosztikai rendszere. Az ultrahang, a röntgen és a CT mellett már MR vizsgálat is helyben elérhető. Szabó Tamás klinika igazgató szerint az új berendezés jelentősen hozzájárulhat a gyorsabb és pontosabb diagnózishoz a vidék legnagyobb gyermekellátó központjában.
4: Ez alkalmas lesz a központi idegrendszeri különböző eredetű problémák, a has, mellkas, kismedence, mozgásszervi problémák, a gerinc vizsgálatára, úgyhogy az eddigi évi 4-450 MR vizsgálatnál valószínűleg még többet fogunk vizsgálni, ez nem csak a város, hanem az egész régiónak egy nagyon-nagyon jó lehetőség lesz.
3: Délután is napos gomoly felhős időre van kilátás Debrecen térségében, eső nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 26-28 fok körül alakul. Késő estére 16-19 fokig hűlhet a levegő.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul a Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai

No, hello mindenkinek, nagyon kellemes vasárnapot kívánok. Ez a Rádió 1-en a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. 2026. május 31-e van a hónap utolsó napja, egy karnyújtásnyira vagyunk a hivatalos nyártól, és közben meg egészen délután kettőig együtt rádiózunk, ugye? A mikrofonnál Keserű Tomi, mixelek az első órában, aztán pedig egy órától jön majd a váltás, ugye Makranci László személyében, és érkezik a Hajrá Sportmagazin, valamint Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Ha van kedvük, üzenjenek nekünk, használják az SMS Viber számunkat 0620 95 95 395, én pedig küldöm önöknek Fast Boy dalát, már is jön a Good Life, az ebéd mellé desszertként itt a Rádió 1-en a Daily Mixben.

0: Nem sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

Bizony, bizony, ez a Rádió Egyen, a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. Ő meg itt Taylor Swift és egy újdonság. Egyébként a gyerekkorát egy valódi karácsonyi fenyőfarmon élte, nem tudom, tudták-e. A családja Pennsylvániában egy több hektáros fenyőfarmot üzemeltetett, ahol Taylor kiskorában segített a fák címkézésében, előkészítésében az ünnepi szezonra. Később azt mondta egyébként, hogy ez a környezet tanította meg arra, hogy milyen kemény munka áll a mindennapi ünnepi pillanatok mögött. Ez annyira meghatározó élmény volt számára egyébként, hogy később még egy karácsonyi dalt is írt. Erről méghozzá tele gyerekkori emlékekkel, hóval, kutyákkal és a farm hangulatával. Hát mi most inkább a nyári feelinget erősítjük a Rádió Egyen, a Daily Mixben természetesen. Itt a vadonatúj dal, már is pörög az Opelite és Taylor Swift.

a Rádió Egyen a Daily Mixben a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében a hónap utolsó napján vasárnap is jó utat kívánok a közlekedőknek, a városon belül vagy éppen kívül is, és ne feledjék, hogy be kell tartani a szabályokat és a sebességhatárokat is, hiszen bárhol és bármikor felbukkanhatnak a rendőrök vagy a sebességmérő, azaz a Trafipax. Ha esetleg ilyet látnak, akkor jelezzék ezt nekem is, nagyon szépen köszönöm. 0620 95 95 395. És akkor mehet fel az autóban is a hangerő, ugyanis érkezik Kato, és egy dal, ami egyébként valójában egy 2007-es track újragondolása. A második élete ennek a nótának 2025 végén indult be, amikor a TikTokon és az Instán vírusként kezdett terjedni. A trend olyan erős lett, hogy a dal felugrott a Spotify virális 50-es lista élére, és napi 140 ezer streamet hozott össze 2026 elején. Ez nyilván nem véletlen. Itt van a Turn the Lights Off a Rádió Egyen a Daily Mixben.

2026. május 31-én a hónap utolsó napján itt a Rádió 1-en a Daily Mixben jönnek az ünnepeltek. Ma van egyébként a dohánymentes világnap, nem tudom, hogy tudták-e, illetve hát nyilván a nemzetközi gyermeknap, úgyhogy Isten éltesse a kicsiket. És itt vannak a Petronellák, valamint az Angélák. A Petronella a Petrónia kicsinyítő képzős, az alapnévnél ismertebb származéka. Egyébként a jelentése edzett, illetve kőszikla. És az Angélák, ez pedig egy görög-latin eredetű név, a jelentése angyal, követ vagy éppen hírnök. Aztán itt vannak a Tildák, a Matild nevűek, a Máriák és a szülinaposok is természetesen, úgyhogy kívánok nagyon sokat és boldogat, Isten éltesse önöket. Egy újabb igazi mai sláger már is repül a Rádió 1-en a Daily Mixben, jön Sigala, Jack Somi és a Riptide. Lady.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Május 31-e, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. Dobónik Valett vagyok, jó napot kívánok! Két helyi járatú busz ütközött össze Debrecenben, a Nagyerdei körút és a Hatházi út kereszteződésében tegnap kora este, közölte a katasztrófavédelem. A két járműben összesen 40-en utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A dehir.hu hírportál információi szerint egy utas szenvedett könnyebb sérülést. A városhivatásos tűzoltói átvizsgálták a buszokat és biztosították a helyszínt. Az intézkedés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják. A radiológiai diagnosztika egyik legkorszerűbb eszköze segíti mostantól a gyermekek ellátását a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján. Az új MR készülék átadásával teljessé vált a gyermeksürgősségi központ képalkotó diagnosztikai rendszere. Az ultrahang, a röntgen és a CT mellett már MR vizsgálat is helyben elérhető. Szabó Tamás klinika igazgató szerint az új berendezés jelentősen hozzájárulhat a gyorsabb és pontosabb diagnózishoz a vidék legnagyobb gyermekellátó központjában.
2: Ez alkalmas lesz a központi idegrendszeri különböző eredetű problémák, a has, mellkas, kismedence, mozgásszervi problémák, a gerinc vizsgálatára, úgyhogy az eddigi évi 450 MR vizsgálatnál valószínűleg még többet fogunk vizsgálni, ez nem csak a város, hanem az egész régiónak egy nagyon-nagyon jó lehetőség lesz.
1: A Debrecen Drive nevű környezetpusztításnak semmi helye a Nagyerdőn, közölte Tárkányi Zsolt, a közlekedési tárca parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. A Tisza párt debreceni országgyűlési képviselője bejegyzésében azt írta, nem örvendetes hagyományt csinálni legszebb, legféltettebb kincsünk a Nagyerdő megerőszakolásából. Motorbúgás, kipufogógáz, gumifüst és olajfoltok helyett a Nagyerdő legyen a madár csicsergés, a csend, a piknikezés, a kerékpározás, vagy éppen a természetjárás otthona, ahogy az minden természetvédelmi területen a szokás. Tárkányi Zsolt hozzátette, reméli, hogy a szervezők jövőre megfelelő helyszínt találnak a Debrecen Drive-nak. Súlyos a szájhelyzet, csökkenő terméshozamok és romló export kilátások jellemzik a hazai búzatermesztést. Hangzott el a Debreceni Egyetem mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kara, valamint az Agrárkutatóintézetek és Tangazdaság által szervezett idei búzatanácskozáson. Kelet-Magyarországon az átlagos csapadék alig 10%-a hullott le tavasszal, ami már az őszivetésű kalászosokat is veszélyezteti. Pepó Péter, a Növénytermesztési, Nemesítési és Növénytechnológiai Intézet professzor emeritusza, a szakmai rendezvény főszervezője az eseményen elmondta, szeretnék kutatási eredményeikkel segíteni a gazdákat az alkalmazkodásban. A Debreceni Egyetem 1983-ban indított látóképi tartam kísérletének köszönhetően jelentős tapasztalat gyűlt össze arról, hogyan lehet mérsékelni az aszály hatásait. Debrecen ma Magyarország legbiztonságosabb megyeszékhelye. Hangzott el csütörtökön az elmúlt év közbiztonságáról szóló közgyűlési beszámolóban. A regisztrált bűncselekmények száma tovább csökkent, és a felderítésekben is jól teljesített a debreceni rendőrkapitányság, ismertette Illés Tamás városi rendőrkapitány.
3: Van egy olyan szám, hogy a 100 000 lakosra eső bűncselekmények száma. Szóval jól emlékszem, az 1280 valamennyi körül jött itt most ki tavaly Debrecenben. Ez a szám azt mutatja meg, hogy adott város területén mennyi az esélye annak, hogy valaki szándékos vagy gondatlan bűncselekmény áldozata lesz. Minél kisebb ez a szám, annál kisebb az esélye arra, hogy valaki bűncselekmény áldozata lesz.
1: Pap László polgármester azt mondta, ha jövőben még több térfigyelő kamera beüzemelésével szeretnék a közbiztonságot tovább javítani a városban. Újabb szakaszon válik sétáló övezetté a Piac utca a nyári hétvégék alatt Debrecenben. A városvezetés célja, hogy élhetőbbé és pezsgőbbé tegye a belvárost. Július közepétől augusztus végéig hétvégente nem lehet majd autóval behajtani a Piac utca Kossuth és Arany János utca közötti szakaszára. A döntést a városi közgyűlés csütörtöki ülésén jelentette be Pap László polgármester. A területen zöld felületi fejlesztéseket is végeznek, közel 9000 növényt ültetnek ki, valamint különböző programokkal is készülnek. 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára. Budapesten 2021-ben még 25 millió forint körül volt a belépő szint a lakáspiacra. Napjainkban 50 millió forintnál olcsóbban szinte semmi sem kapható. Emelte ki legfrissebb elemzésében az ingatlan.com. A fővároson kívül is hasonló a helyzet, Debrecenben is számottevően emelkedett a belépési küszöb. 50 millió forint alatt szinte már semmit sem lehet találni. Pedig 5 éve még 21 milliónál indultak a lakásárak. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján, ahol a lakáspiaci belépőszint 11 millió forintnál kezdődik. A nyári szünet közelettével egyre nagyobb az érdeklődés a gyermektáborok iránt Debrecenben. A Demki például idén összesen 30 változatos tematikájú tábort szervez. A részletekről Halászdé János, a Demki ügyvezetője beszélt a Városi TV-nek.
4: Lesz idegen nyelvi tábor, lehet jelentkezni mozgásos táborokba, tehát különböző tánc vagy gerinc javító, tehát valamilyen egészségügyi problémát is felkaroló, mert ugye nem kizárólag csak erről fog szólni, de lesz városfelfedező táborunk.
1: A szabadhelyekről és a jelentkezési lehetőségekről az intézményhálózat honlapján lehet tájékozódni. Több mint 200 könyvet adományozott a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekklinikájának a Mélius Juhász Péter könyvtár. A tudományos fantasztikus történetektől az ifjúsági regényeken át a foglalkoztató kiadványokig sokféle kötet teheti szebbé a tartós kezelésre szoruló gyerekek mindennapjait. Számolt be az egyetem az unide.hu oldalon. Sport, szombati eredmények. A Szeged elleni 36-33-as vereséggel zárta az idényt a Deac férfi kézilabda csapata az NB1B-ben. A Debreceni Egyetem női futszál együttese pedig még folytatja a küzdelmet a bajnoki címért, miután az 1-1-es rendes játékidő, majd a gól nélküli hosszabbítás után 4-2-re elveszítette a büntető párbajt hazai pályán a testnevelési egyetem ellen a döntő harmadik meccsén. A három győzelemig tartó párharc állása jelenleg 2-1 a Deac javára.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
5: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger megy.
5: Rádió 1!
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Figyelem, figyelem! Vasárnap a Daily Mixnek itt a vége, és az én műszakomnak is. Búcsúzom, Keserű Tomi voltam vagyok, és leszek, találkozunk legközelebb. A folytatásban már jönnek a legjobb program lehetőségek, aztán pedig Makranci László a fedélzeten és a stúdióban indul Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája, illetve a Hajrá Sportmagazin, méghozzá Taylor Swift segítségével. Ez lesz a The Fate of a Failure.
2: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
3: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
4: Javában zajlanak a gyereknapi rendezvények Debrecenben. Dobó Nikolett vagyok. Szép napot kívánok a hallgatóknak. Az állatkertben és a Vidámparkban még ma is tartanak az interaktív foglalkozások. Az Aquaticum strandon 17 óráig lesz még egyebek mellett kreatív kuckó, vízi zumba és lufi fújó párba is. A nagy erdei szabadtéri színpadon pedig rögtön 14 órakor indul a Táncos Gyermeknap debreceni táncegyüttesek gyerek és ifjúsági csoportjainak közreműködésével a Csokonai Nemzeti Színház szervezésében. Itt lesz mások mellett a debreceni Mazsoret együttes, a Feeling Tánc Stúdió, a Forgó Rózsa Tánc Együttes, a Modern Táncjáték Stúdió és az R&B Dance Hip Hop Tánciskola is. A Modem azonban ugyancsak délután 2-től a felnőttek számára kínál programot. A Ráhangollak című vizuális elmélyülés keretében ezúttal Koronci Endre képzőművész alkotásaihoz kapcsolódhatnak a résztvevők virtuális formában. A Pásti utcai zsidó kulturális napokat utcafesztivál zárja. Ma 13 óra 30-tól Klein Judit, a zsidó dalok királynőjeként emlegetett énekesnő, és a Haverim zenekar koncertje szórakoztatja az érdeklődőket. De 14 óra 30-kor fellép az Agyag Banda együttes, 15 óra 45-től részleteket adnak elő a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen színészei a Hegedűs a háztetőn című musicalből. 18 órakor pedig Törőcsik Franciska akusztikus koncertjét hallhatja a közönség. És az Apolló moziban is máig tart a Skitz debreceni animációs filmnapok. Részletek és regisztráció a mozi honlapján. A programokhoz jó szórakozást kíván az FM 95 Rádió 1.
3: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország

0: FM 95 rádió egy csak igazi mai sláger megy. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok, és ma is velem sportolhatnak a hajrában. Bemutatjuk a DVSC első nyári igazolását, de értékeljük a Deac foci csapatának szezonját is. Beharangozzuk a DVSC Scheffler és a Deac férfi futsalosainak a következő meccsét is, és beszámolunk a DVSE utolsó hazai bajnokiáról. Először foci. Bosnyák labdarúgót szerződtetett a DVSC. Blázs Boskovics a Lokomotíva Zágrebtől érkezett a debreceni együtteshez. A 24 éves védekező középpályás az előző szezonban 33 horvát élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára, és 3 gólt szerzett.
1: I'm really happy to be here to join this big club and...
0: Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és egy ilyen nagy klubhoz csatlakozhatok. Alig várom, hogy elkezdhessem az edzéseket és megismerjem a csapattársakat. Tudom, hogy a Debrecen az egyik legnagyobb múltú klub Magyarországon, és ahogy már mondtam, nagyon boldoggá tesz az, hogy itt lehetek. Remélem, hogy a következő idényben az előzőhez képest jobb eredményt tudunk majd elérni a bajnokságban. Ezért pedig biztos vagyok benne, hogy mindent megteszünk. 6-os illetve 8-as pozícióban szoktam játszani, de a 6-osban érzem magam inkább kényelmesen. Szeretek sokat birkózni a pályán, és megharcolok minden egyes labdáért. És természetesen célom az is, hogy a szurkolókat boldoggá tegyem. Most jöjjenek az igazi mai slágerek itt az FM 95 Rádió 1-en. Utána folytatjuk a hajrát. Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Folytatjuk a hajrát itt az FM 95 Rádió 1-en. A harmadik helyen végzett a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában, és ezzel lemaradt a feljutásért való küzdelemről a Deac. A megbízott vezetőedző Spitz Müller István viszont pozitívumként éli meg a bajnoki szezont.
1: Igazából így a tények ismeretébe nehezebb feldolgozni, mert tényleg én azt gondolom, hogy mi teljesítettük a mi részünket itt az utolsó fordulóba természetesen, mert a egész szezon tekintve kevés volt, amit tesztünk, vagy kevesebb, mint kellett volna, de hát megmondom őszintén, a legrosszabb álmaimban se a héten, amik kiforgatókönyvek megfordultak a fejembe, az nem volt benne, hogy a cigány 5-0-ra nyer az utolsó fordulóban a Kisfoki ellen, de sajnos ez bekövetkezett, és ez jutott most nekünk. Igazából. Azt gondolom, hogy amit egyébként a srácoknak is mondtam, ez se titok, itt a szezon vége fele, hogy ilyen valahol hektikusnak nevezhető, de igazából nem az, de ilyen teljesítményre csak azok a csapatok képesek, akik jó csapatok és a bajnoki címért küzdenek. Mert azoknál van az, hogy például kisiklásnak élnek meg kívülről nézők, vezetők egy-két gólos győzelmet, hogyha véletlen becsúszik 12 forduló után egy vereség, akkor ott letargia kerül a nézőtéren bárhol, mert egyszer kikapott a csapat, holott egyébként ez teljesen természetes a legnagyobb csapatoknál is, hogy egy-egy vereség belecsúszik. Nekünk azért a második fél évben, hál' Istennek a vereségből kevés volt, és egy-egy döntetlen is már szinte kudarc élménynek számított.
0: Spitz Müller István kiemelte a magyar kupa szereplést is, amivel történelmet írtak a klub életében.
1: Természetesen reális volt a végeredmény, hogy egy góllal nyert a Soroksár, de nem játszottunk alárendelt szerepet tényleg. Amit találunk volt, valószínűleg mi jutunk tovább, ezt bátran merem állítani, és tényleg egy történelmi menetelés, ki lehet mondani, mert így van, meg ezek tények a Deac történelmébe. Megmondom őszintén, lehet valahol ez a menetelés is közrejátszott abba, hogy végül az osztályozós hely nem sikerült, mert lehet, hogyha egy-egy meccsen pihentettek a játékosok, de soha nem tudjuk meg. Lehet, hogyha nincs ez a menetelés, akkor lehet eddig se érünk el, úgyhogy ilyen feltételezések, de semmilyen nem cserélném el egyébként, mert nem tudom, hogy mi lenne a másik oldal, viszont ez egy nagyon nagy élmény volt szerintem a csapatnak, meg egy nagy dolog a klub életében.
0: Maradjanak velünk, hiszen hamarosan női kézivel jövünk vissza.
2: Rádió 1. Újra töltve az FM 95-ön. Igazi mai slágerekkel.

0: Tovább hajrázunk itt az FM 95 Rádió 1-en. Zárul a szezon a női kézilabda NB1-ben a DVSC Scheffler számára ma. A 26. fordulóban a civisvárosiak a Kozár Michelin otthonába látogatnak. Hornyák Dóra a Loki játékosa a legutóbbi Győr elleni bajnoki játszotta az utolsó hazai meccsét a DVSC színeiben.
1: Igazából inkább ez a hazai mérkőzés volt így, ami érzelmesebb volt, hiszen hazai pályán játszottunk. Nagyon jól esett, hogy a szurkolók hogyan álltak ez az egész dologhoz. Nyilván van még egy meccsünk, de úgy nem fogok teljesen elbúcsúzni a csapattól, hiszen a jövőben is nap mint nap találkozni fogunk, mert itt maradok a klub kötelékében. Nyilván ő teljesen más szerepkörben, úgyhogy azért annyira nem keserű ez a szájíz. Hozzá kell tenni, hogy ugye itt kezdtem a kézilabdás pályafutásomat, és itt is befejezni az azért ez nagyon jó érzés. Nyilván nagyon sokat kaptam a klubtól, mind a játékosoktól, mind az edzőktől, mind a vezetőktől, úgyhogy ezért örökké hálás leszek, és hát ezt, amit tőlük kaptam, igyekszem visszaadni nekik a jövőben.
0: Hornyák Dóra hozzátette, bár hosszú út várt rájuk Kozár Michelinbe, mégis mindent bele fognak adni, hogy győzelemmel zárják az idényt.
1: Nyilvánvalóan így, hogy nagyon sokat utazunk meccs előtt, nem fogja megkönnyíteni a helyzetünket, nem úgy fogunk beleállni a meccsbe, hogy biztos ez a két pont is elég, hogyha a mezőnket felküldjük, úgyhogy fel fogunk készülni tisztességesen még erre az utolsó meccsre, és mindent bele fogunk adni. Bárki jelenthet veszélyt, hogyha az ellenfél nem úgy áll bele a mérkőzésbe. Én azt gondolom, hogy ahogy a szezonban is bebizonyítottuk, egyik mérkőzésre sem mentünk feltett kézzel, és úgyhogy tudtuk biztosan, hogy a miénk a siker. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem szabad, hogy problémát jelentsenek, és én úgy gondolom, hogy így is fogunk beleállni ebbe a meccsbe.
0: A mérkőzés ma este 6-tól lesz Kozár Michelinben, a városi sportcsarnokban. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan vízilabdával jönk vissza.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Folytatjuk a hajrát itt az FM 95 Rádió 1-en. Négy vereség után győzött a DVSM Esztergud a férfi vízilabda OB egy alsóházi rájátszásában pénteken. A 13. fordulóban a debreceniek 20-16-ra verték itthon a KS-t. Kádár Kálmán, a DVSM vezetőedzője elmondta, hogy a mérkőzésen valóban kellemetlen ellenfélnek bizonyult a KSI.
1: A KSI meglepett minket, az elején nagyon szép gólokat lőttek, nagyon sok kinti gólokat kaptunk, és úgy gondolom, hogy ezzel megtartották magukat, és sőt vezettek is az elején jól. Aztán sikerült fordítanunk, nyilván rutinosabb és erősebb játékosaink vannak, mint a KSI-ben, és ez ki is jött a harmadik negyedben, de nagyon jól tartották magukat. Ezzel bebiztosítottuk magukat.

0: a jövőjébi OB1-es szereplésünket, és szeretném megköszönni mindenkinek, aki kilátogatott ide, és egész évben szurkolt nekünk. Ez volt az utolsó hazai mérkőzésünk ebben a szezonban, úgyhogy köszönöm a csapatnak, köszönöm a szurkolóknak, klubnak, és mindenkinek, aki támogatott minket. Még lesz egy mérkőzésünk szerdán az ERTE otthonában, úgyhogy az lesz majd a szezonunk utolsó mérkőzése.
1: A mérkőzésen 4 gólt szerző Mihov Attila kiemelte. Örül annak, hogy sikerült kiharcolniuk a bennmaradást.
2: Az elmúlt 5 mérkőzésen nem sikerült lezárnunk ezt a bennmaradás kérdést, és nem úgy alakultak a meccsek, ahogy azt elterveztük, szerettük volna, hogy ez a mérkőzés se úgy indult. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy örülök neki, hogy a végére sikerült összekapnunk magunkat, és felrakni az íra a pontot. Ezzel nem azt szeretném mondani, hogy az utolsó mérkőzés már teljesen mindegy, szeretnénk azt is megnyerni, de bebiztosítottuk a helyünket a következő szezonban.
1: A DVS-e szerdán az ELTE Beac otthonában zárja a szezont. Most zene, utána futszallal térünk vissza.

0: Magazinunk végéhez értünk itt az FM 95 Rádió 1-en. Folytatódik a küzdelem a harmadik helyért a Deac számára a férfi futsal NB1-ben. A párharc második meccsén a Debreceni Egyetem együttese a Veszprémet fogadja hétfőn. Péntegen közel állt ahhoz a Deac, hogy elvegye a bakonyiak pálya előnyét. Tóth Attila szerint a Veszprém magasabb fokozatba tudott kapcsolni.
1: Vezetünk 3-1-re is ellenük. Úgy érzem, hogy a koncentráció talán alább hagyott egy kicsit, és ők hát valószínűleg egy magasabb fokozatra is kapcsoltak. Ugye a meccsen úgy érződött, mintha ők kicsit fáradtabbak lennének, vagy esetleg nem pörögnének 100%-osan, de amikor érezték, hogy kicsúszhat a meccs a kezük közül, akkor látszik, hogy egy fordulatszámot emeltek, aztán amikor megrúgták a második gólt, akkor ők nagyon belelkesedtek, mert viszont valamiért visszaestünk, és az volt a forduló nekünk.
0: Tihanyi Csaba, a Deac vezetőedzője kiemelte. Szeretnék minél tovább nyújtani a párharcot.
2: Részcélunk az volt, hogy próbáljuk minél tovább húzni. Tök jó lenne a 3-0-ra nyerni, de ugye ez eldőlt, hogy nem sikerül. Szeretnénk minél tovább húzni. Szeretnénk, hogyha minél több jó mérkőzést játszunk, és egy kicsit, bocsánat, kicsit utánpótlás gondolkodás, amit én most ugye itt előadok, de valójában ez lenne a cél, hogy játszunk, minél többet játszunk. Nekünk ez egy siker. Mi elégedettek vagyunk azzal, amit idén elvégeztünk. Viszont érezzük a vérszagát, és érezzük azt, hogy mikor, ha nem most. Viszont nem akarok terhet tenni a játékosok nyakára, mivel 21-22 éves rácokról beszélünk, akik mindent megtesznek azért, hogy nyerjenek, de nem akarok nyomást helyezni rájuk, hiszen azért ők nagyon fiatalok, és az ellenfélnél olyan tapasztalt, rutinos játékosokkal kell felvennünk a versenyt, akik az elmúlt 10-15 évben folyamatosan bajnoki döntőket játszottak, BL mérkőzéseket játszottak. Én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk, és nem szabad, hogy átcsapjon ez a másik oldal, hogy nekünk bármi esélyünk van, mi az esélytelenség nyugalmával játszunk, és mindenféleképpen szeretnénk megszorongatni a Veszprémet.
0: A mérkőzés hétfő este 6 lesz a Dóczi utcai egyetemi csarnokban. A három győzelemig tartó párharc állása 1-0 a Veszprém javára. Ennyi fél bele mai magazinunkba, én búcsúzom. Jövő hét vasárnap ismét velem hajrázhatnak itt az FM 95 Rádió 1-en. Makranci Lászlót hallották, szép napot és jó szurkolást kívánok Önöknek!
3: Rádió 1. Újra töltve az FM 95-ön. Igazi mai slágerekkel.

0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és legó kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tuning országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
2: Ó, már megint koszos az autóm.
3: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
2: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
3: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Újabb szakaszon válik sétáló övezetté a Piac utca. Holnap zápor, zivatar is lehet. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Újabb szakaszon válik sétáló övezetté a Piac utca a nyári hétvégék alatt Debrecenben. A városvezetés célja, hogy élhetőbbé és pezsgőbbé tegye a belvárost. Július közepétől augusztus végéig hétvégente nem lehet majd autóval behajtani a Piac utca, Kossuth és Arany János utca közötti szakaszára. A döntést a Városi Közgyűlés csütörtöki ülésén jelentette be Papp László polgármester. A területen zöld felületi fejlesztéseket is végeznek, közel 9000 növényt ültetnek ki, valamint különböző programokkal is készülnek.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
4: A DV Parking Kft. Nemrég megújult honlapján azonnali segítséget nyújt egyszerűbb kérdések megválaszolásában a mesterséges intelligencia alapú chatbot Parker. A dvparking.hu weboldal jobb alsó sarkában található piros, kör alakú ikonra kattintva Parker nyomban rendelkezésre áll, és számos kérdésben tud gyors segítséget nyújtani. Itt például többek között a parkolási zónákról, az ügyfélszolgálat nyitvatartásáról, az ünnepnapi parkolásról, a lakossági kedvezményekről és a regisztráció menetéről is lehet kérdezni. A DV Parking munkatársai az ügyfelektől érkező észrevételek alapján folyamatosan bővítik a chatbot tudásbázisát.
0: A DV Parking információit hallották.
4: Hétfőn gyakran lehet erősen felhős az ég, záporra, zivatarra is számítani lehet. Hajnalban 14, napközben 21-24 fok körüli értékek várhatók.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi zene. A

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál még ebben az órában Kismárti, és hát köszöntök minden gyereket, és olyan Rádió 1-est is, aki ma gyerek kategóriába talán kinőtt, de örök gyereknek érzi magát. Május utolsó napja van, utolsó vasárnapja is egyben, úgyhogy gyereknap van, és ebben az órában több olyan előadó itt lesz, akik nyertek már Rádió 1 top 500-at, például David Guetta, Eva Max, Lady Gaga, 3 órától pedig top 50 Györke Attilával és exkluzív sztárinterjúkkal a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, május utolsó napján, utolsó vasárnapján, gyereknapon is. A folytatásban pedig beindítjuk a lila fényeket és a füstgépet. Érkezik Tino Piontek, vagy ahogyan a világ ismeri, Purple Disco Machine, és ez az igazi mai sláger. Wonderful Life, mert bekészítettem, és mutatom azt is, hogy mire készülnek Balázsék már megint.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót! Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Énekelte Éva Max, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, ez volt a Salt. Hú, de szeretjük ezt a dalt is tőlem. Indul nem sokára a Top 50-es listánk, ez azt jelenti, hogy 2 órán át az aktuális 50 legmenőbb igazi mai sláger szól, a karmester Györke Attila lesz, és hát ugye egy hete volt a születésnapi fesztiválunk a Budapest Parkban, készült egy csomó exkluzív backstage interjú a nemzetközi fellépőinkkel, Accenttel, Cyrillel, Sam Felttel, és hát természetesen a Switch Discoval is. Ezt az adást most megismételjük, úgyhogy ha valaki lecsúszott volna, róla most bepótolhatja. Kismerti voltam, további szuper jó hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárja.

0: és a Master Blaster. Valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelj a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
6: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac@mcdb.hu e-mail címen.
5: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
6: reklámkukac@mcdb.hu

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A közbiztonságról is tárgyalt a közgyűlés. Újabb szakaszon válik sétáló övezetté a Piac utca. Dobónik Valett vagyok. Jó napot kívánok! Debrecen ma Magyarország legbiztonságosabb megyeszékhelye. Hangzott el csütörtökön az elmúlt év közbiztonságáról szóló közgyűlési beszámolóban. A regisztrált bűncselekmények száma tovább csökkent, és a felderítésekben is jól teljesített a debreceni rendőrkapitányság, ismertette Illés Tamás városi rendőrkapitány.
3: Van egy olyan szám, hogy a 100 000 lakosra eső bűncselekmények száma. Szóval jól emlékszem, az 1280 valamennyi körül jött itt most ki tavaly Debrecenben. Ez a szám azt mutatja meg, hogy adott város területén mennyi az esélye annak, hogy valaki szándékos vagy gondatlan bűncselekmény áldozata lesz. Minél kisebb ez a szám, annál kisebb az esély arra, hogy valaki bűncselekmény áldozata lesz.
2: Pap László polgármester azt mondta, ha jövőben még több térfigyelő kamera beüzemelésével szeretnék a közbiztonságot tovább javítani a városban. Újabb szakaszon válik sétáló övezetté a Piac utca a nyári hétvégék alatt Debrecenben. A városvezetés célja, hogy élhetőbbé és pezsgőbbé tegye a belvárost. Július közepétől augusztus végéig hétvégente nem lehet majd autóval behajtani a Piac utca, Kossuth és Arany János utca közötti szakaszára. A döntést a városi közgyűlés csütörtöki ülésén jelentette be Pap László polgármester. A területen zöld felületi fejlesztéseket is végeznek, közel 9000 növényt ültetnek ki, valamint különböző programokkal is készülnek. Hétfőn gyakran lehet erősen felhős az ég, záporra, zivatarra is számítani lehet. Hajnalban 14, napközben 21-24 fok körüli értékek várhatók.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió
0: az 50.

mindenkinek. Egy hete a Rádió 1 születésnapi fesztiválján bedurrantottuk a nyarat, és 4 világsztár is velünk ünnepelt a Budapest Parkban. Sam Feldz, a Swish Disco, Cyril és Accent. Valamennyiükkel készült interjú a backstage-ben. Kis Márti várta a Lesben a sztárokat. Ezeket a beszélgetéseket mutatjuk.

Nem ez az első zene, ami Olaszországból érkezik a magyar slágerlistákra. Alex Kenji zenéjét a Rádió 1-es DJ-k kezdték el játszani, és most már akkora siker náluk is, hogy nagyon sokat szól az esti műsorainkban. Nem mai darab egyébként Alex Kenji, már a 2000-es évek óta DJ-zik.

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel, és ebben az adásban sztárinterjúkkal, mert hogy múlt hét vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján négy világsztár is fellépett, Cyril, Samfeld, Swiss Disco és Accent, akikkel Kis Márti beszélgetett picit a színfalak mögött. Cyril ráadásul már barátként fogadta Kis Mártit az öltözőjében, az ő beszélgetésüket hallgatjuk meg most.
1: So we are here at the backstage with the one and only Cyril Reilly. I do have a deja vu, Cyril. Do you have?
2: Szóval itt vagyunk a backstage-ben az egyetlen és utánozhatatlan Cyril-lel. Van egy kis deja vu érzésem, Cyril. Neked is?
3: Absolutely. It feels exactly the same.
4: Teljesen. Pontosan ugyanolyan érzés.
1: Do you remember me?
2: Tényleg emlékszel rám? Mert én emlékszem rád.
3: Of course.
4: Persze.
3: Yeah.
1: I was the lady who asked about.
2: Tudod, én kérdeztelek a kalapodról, hogy mit tartasz benne? Egy narancslekváros szendvicset, mint Paddington? Mire te mondtad, hogy nem, csak egy nagy homlokot?
3: I did have a big forehead. It's gone now.
4: Tényleg nagy homlokom volt, de már a múlt év.
1: It's not that big, that's a normal size forehead.
2: Ez egy teljesen átlagos méretű homlok.
3: I got a hair transplant.
4: Hajbeültetésem volt.
3: Oh. Yeah. Just after I left here.
1: AI skyrocketed since last year.
2: Egy év nem hosszú idő, de a mesterséges intelligencia valósággal kilőtt a tavalyi év óta. Mi a véleményed az AI-ról most, 2026-ban, és mi volt a véleményed tavaly, amikor találkoztunk?
3: I think the AI now is insane.
4: Szerintem elképesztő, hogy hol tart most az AI. Kicsit olyan, mint amikor a Beatles elektromos hangszerekre váltott az 1970-es években. Hatalmas technológiai váltásnak érződik. Én személy szerint még nem igazán használom. Kicsit játszadoztam már vele, de szerintem még hosszú út áll előtte. Remélhetőleg nem teszi tönkre a zenei part. Sokat fejlődött tavaly óta.
0: Szóval Cyril nem használja a mesterséges intelligenciát zenekészítéshez. Ez az interjú még folytatódik, de most meghallgatjuk az

0: Itt a Rádió 1, itt a Top 50, és folytatjuk az interjút Cyrillel, akit Kis Márti faggatott egy hete a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a fellépése után.
1: Last year you dropped a song with James Blunt.
2: Tavaly jelent meg egy közös dalod James Blunt-tal, idén pedig Wiz Khalifával volt egy számod. Hozzászoktál már a szupersztárokkal való közös munkához?
3: Not really, it's sort of... it's a different experience every time because I whole life.
4: Nem igazán. Minden alkalommal más élmény, mert mindenkinek megvan a saját személyisége. Mindig olyan csíp meg pillanat ezeknek az embereknek a közelében lenni. Megpróbálom elérni, hogy ne a bennem élő kisfiú kerekedjen felül, aki egy millió kérdést akarna nekik feltenni.
2: De úgy tűnik, hogy kedveled a romantikus brit énekeseket, mert készítettél egy hivatalos remixet Ed Sheeran Camera című dalához is, ami egyébként hatalmas láger a Rádió 1-en. Találkoztál Ed Sheerannel személyesen, vagy hogy zajlott a munka folyamat?
4: Később találkoztam vele személyesen, de előtte nem ismertük egymást. Aztán Sydney-ben találkoztunk. Igen, nagyon rendes srác. Legközelebb esetleg Louis Capaldi.
1: He would be on my bucket list. Yes, absolutely funny. How was the Tomorrowland Winter?
2: Milyen volt a Tomorrowland Winter?
3: Amazing, incredible. Such a good
4: csodás, hihetetlen. Fú, nagyon jó élmény volt. Egy hetet töltöttem ott, rengeteg új zenét meg egyéb dolgokat írtam, és igen, nagyszerű volt. Három fellépésem volt a hétvége alatt. Igazán jól sikerült.
1: You have time to explore Budapest after your gig?
2: Lesz időt felfedezni Budapestet a fellépés után?
4: Tulajdonképpen igen. Holnap reggel elmegyek sétálni egyet a városban. Már sétáltam egy keveset, de nem túl sokat.
2: Hát akkor érdemes lenne ellátogatnod mondjuk a Citadellához, ez Budapest egyik legnagyobb történelmi látványossága, és nem rég nyitott meg újra. Írj rám holnap, és irányba teszlek. Megmondom, hogy merre megy majd.
0: Hogy aztán lett-e Cyrill Kis Márti randi, azt nem kötjük senki orrára. Egy hete volt ugye a Rádió 1 születésnapi fesztiválja, ahol a négy világsztár egyike, ő volt Cyrill. Hamarosan pedig még ebben az órában a Swish Disco-val készült beszélgetést is meghallgatjuk itt a Rádió 1-en a Top 50-ben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
7: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
8: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
9: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
6: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
7: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
8: Na, boomerek.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. We go together.

1 ez a Top 50. David Guetta új zenéjét indítom most, a DJ pedig nem hazudtolja meg magát 2026-ban sem, egymás után jelenteti meg a bomba dalait, hogy a nyár idén is róla szóljon. Ez a dal a Jennifer Lopez-zel még mássza a slágerlistákat, közben már ki is dobta az új dalát a héten, amit BB Rexával készített, a Sad Girls már streamelhető. Egyébként a 6. dal, amiben együtt dolgoztak. Save Me Tonight, most ez indult. Jennifer Lopez-zel készítette tehát, és a 34-ből lett a 28. a héten a rád.

0: itt a Rádió 1, itt a Top 50, csak igazi ma is láger megy. Egy hete a Rádió 1 születésnapi fesztiválján négy világsztár is fellépett, ugye? Mindannyiukkal készített a backstage-ben interjút Kis Márti, a Cyrillel készült beszélgetést már hallottuk is. De, amint mondtam, elcsípte a brit DJ duót, a Switch Disco-t is.
1: The super famous Switch Disco from the UK. Hello, guys!
2: Itt van velünk a méltán híres Switch Disco. Hello, srácok!
1: Dan?
3: Yes.
1: And Nikos?
4: Hi.
1: Your mashup DJs?
2: Továbbra is szeretitek, ha mashup DJ-ként hivatkoznak rátok?
3: We do. It sets us apart from other people, because we play edits that other people don't have.
5: Igen, szeretjük. Ez megkülönböztet minket másoktól, mert olyan verziókat játszunk, amik senki másnak nincsenek meg, és a szettjeink is teljesen mások. Úgyhogy igen, nem bánjuk, ha így neveznek minket.
1: I heard that your background is UK garage.
2: Úgy hallottam, hogy te, Dan, eredetileg brit garázs zenét játszottál Bakelitről régebben.
3: I did. You have done your research.
5: Igen. Alaposan utánunk néztél.
1: I did my research, of course. That's my job.
2: Persze, ez a munkám. És a te háttered, Nikos, inkább house orientáltam.
4: Yeah, more house, deep house and afro.
5: Igen, régebben inkább a house, a deep house és az afro house vonal mozgott nálam.
4: Back in the day.
1: So how can you combine these two elements? Is it easy?
2: Hogyan kombináljátok ezt a két elemet, ezt a két stílust? Könnyen megy?
4: I think our love for music is we love to play in front of crowds and.
5: Szerintem a zene iránti közös szeretetünk és a közönség előtti zenélés hozott minket össze. Így kezdtünk el együtt dolgozni és zenét írni. Valójában rengeteg hasonlóság van a UK Garage és Nikos Deep House hatásai között. Sok az átfedés. Végül is ez mind dance-zene.
2: Ugye van ez az örökös vita, hogyha nem tudsz Bakelitről játszani, akkor nem is vagy igazi DJ. Ti mit gondoltok erről?
5: Nézd, vannak olyanok, akik így gondolják. Mi valójában tudunk Bakelitről játszani, hiszen így kezdtük. De ha megmaradtunk volna a Bakelitnél, nem fejlődtünk volna, és nem tartottunk volna lépést a trendekkel. És nem tudnánk olyan gyorsan mixelni, mint most. A Bakelitről átálltunk a CD-kre, a

0: utána laptopokra, most pedig a pendrive-okra. És ez sokkal könnyebb, mert régebben hatalmas táskákat cipeltünk magunkkal mindenhová.
1: I know, I remember the heavy bags.
2: Tudom, emlékszem a nehéz táskákra.
3: Yeah, extra bags is not fun.
0: Igen, a plusz táskák egyáltalán nem viccesek.
1: How can you make a unique mashup song?
2: Like, hogyan készítetek egyedi mashupot? Mert az emberek, amikor meghallják ezt a szót, akkor arra gondolnak, hogy ez azt jelenti, hogy két számból kevernek össze egy másikat, de azért gondolom, hogy ennél bonyolultabb.
3: Yeah, it's a lot of trial and error. We spend a lot of time trying certain.
0: Igen, ez rengeteg kísérletezés, próbálgatás. Nagyon sok időt töltünk azzal, hogy különböző instrumentális alapszámokat próbálunk össze különböző akapellákkal, énekekkel. Néha a dolgok technikailag ugyanabban a hangnemben vannak, de érzelmileg vagy ritmikailag mégsem működnek együtt. Úgyhogy ez rengeteg laptop előtti ülést jelent, leginkább a repülőgépeken, miközben a különböző kombinációkat próbálgatjuk.
4: Kérdezett még sok-sok dolgot a srácoktól Kis Márti, úgyhogy az interjú folytatódik az ő daluk után. Itt a Swiss Disco és a React a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1. Ez a Top 50 és a Swiss Disco zenélt, akikkel folytatjuk az interjút, amit Kis Márti készített a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a színfalak mögött egy hete. Többek között az imént hallott dalról is kérdezte a srácokat.
1: Is it hard to fly all the time?
2: Because I can see the DJs. Mindig azt látom, hogy a DJ-k megérkeznek a helyszínre, aztán azonnal indulnak is tovább. Lesz most időtök itt maradni Budapesten és bulizni?
3: To be honest, we were literally just talking about this. We've been to Budapest twice. The first time we landed in Budapest and played somewhere else.
4: Őszintén szólva, szó szerint pont erről beszélgettünk az előbb. Már kétszer jártunk Budapesten korábban, de legutóbb is leszálltunk, és azonnal mentünk tovább játszani valahová máshová. Ez az első alkalom, hogy ténylegesen Budapesten szállunk meg. Nagyon szeretnénk jobban felfedezni a város, de egyszerűen nincs rá időnk. Ma délután érkeztünk, és holnap reggel 5 órakor már repülünk is tovább. Szóval sajnos nem igazán fogjuk látni a várost, de remélhetőleg visszatérünk még, és akkor pótoljuk.
1: React is a huge, it's a massive hit in Radio 1. And you have a young singer,
2: a React egy hatalmas sláger a Rádió 1-en is. Egy nagyon fiatal énekesnővel, Ella Hendersonnal dolgoztatok, de a dal Robert Miles 90-es évekbeli slágeréből veszi az alapot. Milyen a közönség reakciója, amikor lejátszatok egy ilyen dalt? Mert azért itt generációk találkoznak.
4: Szerintem pont ez a szépsége, hogy két generációt mos össze. Ott vannak azok az emberek, akik nosztalgiát éreznek, mert ismerik az eredetit, és ott vannak a fiatalabbak, akik talán még soha nem is hallották, de a dallamot imádják. Ez a dal igazi szépsége.
2: Ki most az álom együttműködésetek?
4: Őszintén, olyan sokan vannak. Rengeteg énekes, DJ, producer. Nincs egyetlen konkrét név. Nagyon szeretjük a kollaborációkat. Sok minden, amit csinálunk, különösen a zenei verziók, eleve az együttműködés szellemében születnek. Szeretjük a különböző producereket, írókat és kreatív ötleteket egyetlen projektben összehozni.
1: Okay guys, enjoy your staying here.
2: Srácok, érezzétek jól magatokat, és köszönjük, hogy megosztottátok velünk a backstage-et.
3: Thank you so much. Thanks for having us.
0: A Swiss Disco-val készített beszélgetést Kis Márti a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a backstage-ben, a következő órában pedig majd a Sam Feldzel, valamint Accenttel és Tóth Abigaillel készített beszélgetéseket is megmutatjuk itt a Top 50-ben, ahol most a 23. helyezett dallal folytatom. Ray következik, Where is my husband?

0: itt a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Daddy Swims-el folytatjuk, mindjárt jön a The Door a 20. helyen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco,

0: Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikén, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Pinteken 0 órától tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe az egész országban, hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani a hazai erdőkben, a vasút és közút menti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A nyári szünet közelettével egyre nagyobb az érdeklődés a gyermektáborok iránt Debrecenben. A Demki például idén összesen 30 változatos tematikájú tábort szervez a kézműves foglalkozásoktól a mozgástáborokon át a nyelvi programokig. Hétfőn gyakran lehet erősen felhős az ég, záporra, zivatarra is számítani lehet. Hajnalban 14, napközben 21-24 fok körüli értékek várhatók.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Rádió 1!
0: A 20.

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Top 50 szól, én Györke Attila vagyok, hello mindenkinek. A mai műsor különleges, több interjú is hallható a Rádió 1 születésnapi fesztivál világsztár fellépőivel. Sam Feld és Accent fog mesélni nekünk ebben az órában, és Kis Mártinak, aki az interjúkat készítette egy hete a buliban, a színfalak mögött. Addig is a legjobb helyezéseket hallgatjuk, mert hogy már a legjobb 20 dal közül válogatok. 18. lett a héten Joe Curry és a Galantis. Stay a little longer.
1: Hi, I'm Joe Curry and you're listening to Radio 1.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Top 50 a mai műsorban több interjúval is. Egy hete volt ugye a Rádió 1 születésnapi fesztiválja, és a Rádió 1 DJ mellett négy világsztár is velünk ünnepelt. Cyril, a Swish Disco például, akikkel már hallhattunk ebben a műsorban beszélgetést. De ott van Sam Felt, valamint Accent is, Tóth Abigaillel. Ezekben a percekben most a Sam Felt elkészült interjút hallgatjuk meg, amit Kis Márti készített a Budapest Parkban, a Backstage-ben.
1: Sam Felt, again, here in Budapest. What a pleasant surprise.
2: Sam Felt, újra itt Budapesten. Milyen kellemes meglepetés.
3: You can't get rid of me.
4: Nem tudtok megszabadulni tőlem.
1: Whenever I hear your name, I immediately think about two songs from the 2010s.
2: Amikor meghallom a neved, azonnal két 2010-es évekbeli dal jut eszembe, az egyik a Robin S. Show Me Love feldolgozás és a Summer on You, és mind a két dal meghatározta a 2010-es éveket. De az EDM sokat változott, a TikTok fenekestül felforgatta a piacot, a streaming platformok szintén. Mi a legnagyobb kihívás számodra most 2026-ban?
3: Well, it's definitely not as easy to get a stream anymore. You know, like it was before, I'm talking 3-4 years ago.
4: Nos, ma már biztosan nem olyan egyszerű streameket szerezni, mint 3 vagy 4 évvel ezelőtt, mielőtt a mesterséges intelligencia elárasztotta a piacot. Előadóként keményebben kell dolgoznunk, hogy fenntartsuk a brandünket, és az élő fellépések ebben nagyon fontos szerepet játszanak. Szerintem a tömegből való kitűnés képessége kulcsfontosságú, mert rengeteg tucat termék árasztja el a piacot.
1: What makes Dutch DJs and producers?
2: Mitől ennyire sikeresek a holland DJ-k és producerek? Ott van Tiesto, Hardwell, Nicky Romero, Martin Garrix, te. Mi a titok?
3: I think we're a very small country, so it's very easy to collaborate with other DJs.
4: Szerintem, mivel egy nagyon kis ország vagyunk, könnyen tudunk együttműködni más DJ-kkel. Ha találsz valakit a Facebookon, vagy manapság a TikTokon, az én időmben még a Facebook volt, és csak ráírsz, hogy hé, én is DJ vagyok, nincs kedved átjönni a stúdióba? Na, az valószínűleg legfeljebb 30 percnyi útra van tőled. Úgyhogy szerintem sokat dolgozunk együtt. Emellett országként büszkék vagyunk arra, hogy az elektronikus zene lett az egyik fő exportcikkünk. Nincs belőle túl sok. A house zenét már nagyon korán a 80-as években és a 90-es évek elején magunkévá tettük, és persze mindig is nagyon liberális ország voltunk.
1: Actually, I asked Gemini this phenomenon, and the answer was...
2: Igazából megkérdeztem az AI-t erről a jelenségről, és a válasz nagyon hasonló volt ahhoz, mint amit most mondtál, de az egyik fontos tényező még az idősebb testvér hatás, amit írt, vagyis a mentorálás, hogy amikor valaki befut, akkor támogatja a feltörekvő előadókat.
3: Yeah, no, it's crazy. I started in the same bar as Tiesto.
4: Igen, és ez tényleg őrületes. Én ugyanabban a bárban kezdtem Bredában, ahol Tiesto. Szóval ez elég furcsa. Amikor ezt elmeséltem neki, onnantól kezdve barátok lettünk. Szerintem a kultúránkra is jellemző, hogy nagyon két lábbal állunk a földön. Nincs bennünk sznobizmus, vagy az a fajta hozzáállás, hogy ó, igen, rengeteg pénzem van, mutassuk meg a világnak, hogy milyen gazdag vagy híres vagyok. Ha feltűnik egy új DJ, nem ijedünk meg. Nem úgy fogjuk fel, hogy ó, itt egy új konkurencia, hanem úgy, hogy hé, ez tök jó.
0: Jó fejek ezek a holland DJ-k. Sam Felttel azonnal folytatjuk az interjút itt a Rádió 1-en a Top 50-ben, de most hallgassuk meg a dalát a 13. helyen. Sam Felt, Hard Like Mine.

0: Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50. Folytatódik a Seinfeldtel készített interjúnk, amit Kis Márti készített egy hete a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Budapest Park backstage-ben. Sok világsztár holland DJ van, ugye? És nemrég megtudtuk azt, hogy ők egyáltalán nem rivalizálnak egymással, sőt, segítik egymás munkáját és a fiatal feltörekvő DJ-k munkáját is. Innen folytatódik a beszélgetés.
1: Your foundation, Heartfelt Foundation is still active, right?
2: Van egy környezetvédő alapítványod, a Heartfelt, ez még aktív mindig, ugye?
3: Now we're doing a beach cleanup.
4: Igen, jelenleg egy tengerpart takarítási projektet csinálunk Tájföldön, ahol kifejezetten olyan nőknek segítünk, akiknek nincs munkájuk. Fizetünk nekik azért, hogy megtisztítsák a partot, és a műanyagot elvigyék egy olyan helyre, ahol feldolgozzák, és valami hasznos, tartós dologgá alakítják. Így van egy értelmes munkájuk, biztos jövedelmük, mi pedig megtisztítjuk a világot.
1: Who was the first? You are blondish, because she has Bye Bye Plastic Foundation.
2: Ki volt az első? Te vagy blondis? Mert ugye neki is van egy ilyen alapítványa, Bye Bye Plastic.
3: It was weird. When I started the foundation, she was
4: Igen, ez érdekes volt. Amikor elkezdtem az alapítványt, ő volt az egyetlen ember, akit a DJ világban találtam, aki bármit is tett a fenntarthatóságért. Szóval együtt takarítottuk ki az Ultra Fesztivált. Van is rólunk felvétel, ahogy szuperhős köpenyben rohangálunk. Tagjai voltunk ennek az Ultra szövetségnek.
1: You became a father 2 years ago.
2: Két évvel ezelőtt apuka lettél, ami ugye egy hatalmas mérföldkő. Hogyan hatott ez rád?
3: Lots of ways. You know, I got a lot of advice. Like I got, when you're a father, you get
4: sok szempontból. Amikor apa leszel, mindenkitől kapsz kéretlen tanácsokat, te meg úgy vagy vele, hogy igen, én erre már teljesen felkészültem. De nem. Úgyhogy én sem fogok senkinek tanácsot adni, mert szerintem ez egy utazás. Az első év egy igazi érzelmi hullámvasút volt számomra. Körülbelül egy év után kezdtem el igazán érezni, hogy hé, apa vagyok. Ez pedig itt a fiam, és most már tényleg tudunk kommunikálni egymással. Most két esztendős, és ez most tiszta szórakozás. Nagy hatással volt rám. Írtam is egy dalt róla, Hey Sun címmel, ami Aloe Blackkel közösen jelent meg. Ez a dal megmutatja azt, amit el akarok mondani neki, hogy hé, fiam, meg akarom mutatni neked, hogy a világ gyönyörű. És ezt is akarom tenni. De jó példával kell járnom előtte, szóval továbbra is útra kell kelnem, és meg kell próbálnom a zenémmel egy kicsit boldogabbá tenni a világot. És persze megmutatni neki a világot.
1: How sweet, how sweet.
2: Ó, milyen édes, egy DJ apuka ül mellettem. Köszönöm Seinfeldt, és érezd jól magad nálunk.
3: Thank you, és köszönöm szépen minden.
1: Ó, wow.
0: Amikor nem a riporter előtett rá egy magyar mondatot a külföldi sztárra, hanem magától tol egy ilyen elköszönést. Seinfeldtel készült az interjúnk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Kis Mártinak köszönjük szépen. Nagyjából egy fél óra múlva meghallgatjuk, hogy mit beszélgetett Accenttel és Tóth Abigaillel a fellépésük után. Lady Gaga és

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 9.

0: Itt a Rádió 1, itt a Top 50. Múlt hét vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján fellépett Accent és Tóth Abigail is. Hallottuk tőlük a nyár slágerét, a Sugar Daddy-t. Nem mellesleg Accentet mi hoztuk el először Budapestre. Ez volt itt az első fellépése. Ezután Kis Márti vele és Tóth Abigail-lel beszélgetett egy picit a backstage-ben.
1: I'm sharing the backstage with Tóth Abigail and Accent.
2: Szóval itt vagyunk a Rádió 1

0: it's great. All the time when I drive from Romania to Budapest.
1: Igen, mert a zene, amit a rádióba választotok, nagyszerű. Valahányszor Romániából Budapestre, vagy Romániából Bécsbe vezetek, és átutazom az országon, mindig a rádió egyet teszem be. A zene tényleg szuper.
2: Abigail, és itt vagy te is mellettem.
3: Na, ne felejtsetek el engem.
2: Azt mondtam-e neked valaki, hogy olyasmi a hangszíred, mint a Dua Lipának? Ezt a Györke Attila mondta nekem.
3: Figyelj, mindenkitől megkaptam már nagyon-nagyon sokszor, és egyébként képzeljétek el, hogy volt egy olyan eset, amikor mentem fellépni, hallották a rádióban a Sugar Daddy-t, és megkérdezték, hogy de jó az az új Dua Lipa dal, és mondták, a taxisofőr mondta nekik, hogy ez nem Dua Lipa, ez egy magyar csaj. Hogy lenne ma?
2: És akkor angolul énekel.
3: Angolul énekel, és Dua Lipa. Aztán kiderült, hogy én vagyok, és akkor másnapra meg már le is volt szervezve villányba a kis fellépés, szóval igen, nagyon sokszor megkaptam már, de ez pozitív.
2: By the way, congratulations, because
4: Belesleg gratulálok, mert mindkét dalotok uralja a top 50-ünket. A Sugar Daddy és a Don't Leave is nagyon szépen muzsikál.
0: Yeah, and that's all because Abigail here.
1: Igen, és ez mind az itt lévő Abigailnek köszönhető. Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy két dallal is szerepelhetek a rádióban. A Don't Leave eredetije a Kylie volt valójában az első nemzetközi sikerem. Aztán jött a Sugar Daddy. And then
3: Sugar Daddy comes and... Képzeljétek el, hogy amikor én nagyon pici voltam, akkor én nagyon-nagyon szerettem őt, és nagyon-nagyon sokat hallgattam, de ezt most elmondom neki viszont románul. De ce am zis eu? Când am fost mică, te-am ascultat mult cu părinții. Și acum suntem aici, noi doi.
2: Nem spanyolul mondtad?
3: Nem. Ugye mindig a szüleimmel hallgattam őt, is most már itt vagyunk, hogy ketten tényleg csináltunk dalt, és hát reméljük, hogy még több lesz.
2: Manifestáció, Abigail, bevonzott.
3: Biztos, hogy lesz.
5: Legyen így. Hamarosan folytatjuk az interjút, de most a rádió egy top 55. helyén, itt az egyik emlegetett dal. Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave.
6: Keep

0: Rádió 1, ez a Top 50. Múlt hét vasárnap pedig a Rádió 1 születésnapi fesztiválján fellépett ugye Accent és Tóth Abigail is. Már hallottunk velük egy beszélgetést. Accent nemrég elmondta, hogy elég sokat utazik Magyarországon, és mindig a Rádió 1-et hallgatja. Nagyon örül, hogy két dalával is jelen van a rádiós slágerlistájában. Tóth Abigail pedig elmesélte, hogy gyermekkorában nagy rajongója volt Accentnek, és egy álom teljesült be a közös dalukkal. Na, én nem folytatódik az interjú, amit a backstage-ben Kis Márti készített.
1: You just started your tour, right? That's my name.
2: Épp most kezdtétek el a turnétokat, igaz? That's my name a neve.
3: Yeah, I start my international tour and this was the first show.
4: Igen, elkezdtem a nemzetközi turnémat, és ez volt az első fellépés Budapesten. Gyönyörű nyár lesz. Alig várom, hogy körbeutazzam a világot, és sok fesztiválon koncerten játszak.
1: Will you have another song together? What's the plan?
2: Lesz újabb közös dal? Mi a terv?
3: Actually, we are working now on a new single, so.
4: Valójában jelenleg is egy új kis lemezen dolgozunk. Szerintem már most van egy nagyon erős dalunk, de itt-ott még változtatnunk kell néhány apróságot. De úgy gondolom, ez egy igazán erős dal.
3: It's a really strong song. Sugar Daddy, the song.
4: De hadd mondjak valami nagyon fontosat a közönségnek. A Sugar Daddy nemzetközi sikert ért el. A dalt játsszák a rádiók Franciaországban, Oroszországban és a skandináv országokban is. Ez hatalmas dolog. Oroszországban is, és még sok más országban. Úgyhogy most már tényleg szükségünk van egy másik, hasonlóan erős dalra.
1: Guys, thank you for staying with us.
2: Srácok, köszönjük, hogy velünk voltatok a backstage-ben, és éreztétek jól magatokat nálunk.
0: És egyébként nagyon jól is érezték magukat velünk a fellépésük után a backstage-ben. Kis Mártinak nagyon szépen köszönjük az interjúkat. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 Top 50-ben ezen a héten is tartja első helyét Accent és Tóth Abigail.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
7: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, magyar nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, magyar nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
9: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
10: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
9: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
10: reklamkukac@mcdb.hu

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A radiológiai diagnosztika egyik legkorszerűbb eszköze segíti mostantól a gyermekek ellátását a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján. Az új MR készülék átadásával teljessé vált a gyermeksürgősségi központ képalkotó diagnosztikai rendszere. Az ultrahang, a röntgen és a CT mellett már MR vizsgálat is helyben elérhető. Szabó Tamás klinika igazgató szerint az új berendezés jelentősen hozzájárulhat a gyorsabb és pontosabb diagnózishoz a vidék legnagyobb gyermekenlátó központjában. Hétfőn gyakran lehet erősen felhős az ég, záporra, zivatarra is számítani lehet. Hajnalban 14, napközben 21-24 fok körüli értékek várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul a Cookie Weekend. Benne az After Party Show Cookie-val. Csak

0: egészen 15 óraig. 15-től 20 óraig élő kívánság műsor. Juhuhu! Rögtön érkezik egy fantasztikus előadó, úgy hívják, hogy...
1: Hey, what's up? It's David Guetta and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.
0: Ott van mellette One Republic, a szám címe I Don't Wanna Wait. Én Cookie vagyok, és kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást itt a Rádió 1-en.

feleségem nekem a Lombada remixamot, mert nagyon-nagyon szeretem. Köszönöm, Üdv Gabor, szép estét kívánok mindenkinek. Gabikám, köszönöm szépen, hogy írta nekem, de a Lombada ez most nincs nálam, jó? Na, ragudra.

utaznak holnap New Yorkba. Az igen. Az igen. Jó utat kívánok nekik, jó? Érkezik el újabb Martin Garrix nálunk, a szem címe Butterflies. Hiddetek nekem, óriási nagy sláger lesz. Szitarágyó egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, jó? Hangjörő maximálisan, mixelek nektek az igazi mai slágereket megszakítás nélkül egészen 18 óraig. Oh yes!

Yes, egy éjszaka. Valamikor jól is így, ugye fiatalok? Az egyik zenekit szól, sziasztok, szeretném kérni a Goldent, vagy valami más. Köszönettel, Haidu Lea, azaz Hanna, és ott van Eva ha.l.ha. Jó. Másik üzenekit szól, hello Kuki, egy odalt szeretném küldeni a paromnak, és üzenem neki, hogy vége van, végre holnap után utazunk. Hú, kezdtem kicsit izgulni. Komolyan mondom. Na, az egyik Vamer üzenekit szól, hello Kukikám, egy oldalt szeretném küldeni, és csak magamnak, mert egyszerűen szomorú vagyok, Patricia ezt írta. Patricia, ne legyen már szomorú, mikor premixelek nektek az igazi mai slágereket, jó? Egy kis újdonság érkezik, pedig higgyetek nekem, ez egy régi-régi zene. Szerintem megkockáztatom, hogy több mint 40 évvel ezelőtt jött az a zene. Jó hallottatok, 40 évvel ezelőtt. Ajaj, ennek kerek nektek, figyeljtek jól? Fantasztikus lesz, figyelj. Cucek, meccu, fuck it down! Inkább zenülünk egyet, jó? Érkezik ez az isteni akkord, a Sponges, és a Szent Szíve másképp, mint az eredeti. Gotta move, mert az eredeti ez volt Funky Time. Oh yes!

Beszélni tudunk ezt a zene, nem? Aj, de jó, Matsasai! Sonika de Gyutta! Oh, it feels so good! Nap, az egyik üzenek itt szól, ez aranyos, tessék figyelni. Szia, Koki, szeretnék egy igazán megérintő számot kérni az én szívikémnek, igen, szívikémnek. Nagyon szeretem, és egy melegentő zenével kedveskedni neki. Rád bízom, a csoda benne van, jött a nekünk. Zoltán! Zoltán! Nagyon-nagyon szerelmes vagy, úgy tűnik, ugye? Ez nagyon jó.

0: Wonderful Life 25.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai,

0: Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikén, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
6: Ez itt Texas, drágám.
5: Új föld.
7: Jó lesz itt élni, nem igaz?
6: Majd teszünk róla.
5: Új ellenfelek.
8: A magáé az Edwards Ranch.
9: Már Dutton Ranch.
5: Új szabályok.
10: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
11: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
12: A béke még odébb van.
5: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
13: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
15: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Rádió 1. Magyarország legnépszerűbb esti

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1. Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Pinteken 0 órától tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe az egész országban, hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani a hazai erdőkben, a vasút és közút menti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A nyári szünet közelettével egyre nagyobb az érdeklődés a gyermektáborok iránt Debrecenben. A Demki például idén összesen 30 változatos tematikájú tábort szervez, a kézműves foglalkozásoktól a mozgástáborokon át a nyelvi programokig. Hétfőn gyakran lehet erősen felhős az ég, záporra, zivatarra is számítani lehet. Hajnalban 14, napközben 21-24 fok körüli értékek várhatók.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép hétvégét kívánok mindenkinek, drága hallgatóink! A kívánságműsor elkezdődött egészen 20 óraig. Tudtok hívni engemet a 0620-311-111-re, mint most kicsoda. Halló, halló!
2: Hello, Kuki, Csilla vagyok.
1: Szerbusz, Csilla, mi újság, hogy vagy?
2: Jól, köszönöm.
1: Mit jól csinálsz?
2: Hát, most már otthon pihengetek. Gyereknapoztunk az unokával, úgyhogy
1: egy
2: nap
1: volt. Ja, igen, gyereknapja van ma, szóval rólam szól, mert mindig gyerek maradtam. Jó, figyelj, kiálltam tőlem az új mecke Victoria Nat Bugival és Miss Mulari Gütaszám címe Eden, mondd meg, kinek szeretnéd küldöni?
2: Hát, minden gyereknek, kisgyereknek, nagygyereknek, örömgyereknek.
1: Jó, oké, szóval már nem mindenkinek.
2: Hát gyakorlatilag igen.
1: Jó van. Kellemes estét kívánok neked, és köszönöm szépen a telefonáltál.
2: Köszönöm én is, jó pihenés.
1: Ciao, ciao, szia, szia. A pihenés kicsit később lesz nekem, most viszont zenélünk el nagyot, érkezik egy legújabb Mecke Victoria, Nat Bugi, Miss Modelegüt, Eden ez a szám címe, és ne adjatok kába, hívjatok engem, jó? Köszi.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: Rádió 1-en.
1: Szép hétvégét kívánok mindenkinek, keremes vasárnap estét. Havonal túlsó végén egy újabb kedves Rádió 1-es hallgató. Szia, szia!
2: Szia, Kuki Dávid vagyok.
1: Mi újság, David? Hogy vagy?
2: Köszönöm, nagyon jó. Hát lassan sajnos vége van a hétvégének.
1: Igen, igen, igen, tudom, szomorúak vagytok. Igen, tudom, tudom.
2: Jövő, hát igen, igen, ez ilyen, jövünk is haza a Balatonról.
1: Ó, van víz, van víz.
2: Van víz, de...
1: Jó, van, oké. Okay. Voltatok is benn?
2: Ne, á.
1: Nem?
2: Hát én olyan bátor nem vagyok. Na, jó, nekem ott 30 fok fölött kell, hogy legyen a víz, hogy belemenjék.
1: Ó, ott akkor irány Dubajba. Na, figyelj, kértel tőlem Alex Kenji, madam, Bambale, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj.
2: Hát küldeném mindenkinek, aki most itt a dugóba ül az autópálya.
1: Igen?
2: Hozzafele a forgalomba, és hallgassák addig is a Rádió 1-et még.
1: Te jobban mondtad, mint én. Esküszöm. Esküszöm.
2: Gyakoroltam. Én mondtam egy pár szerettem azonban.
1: Ja, jó van, oké, rendben. Örülök, hogy hívtál engem, vigyázz magadra, és jó utat hazafele, jó? Jó, bocsánat.
2: Köszönjük.
1: Bocs, igen, akkor azt mondtad, hogy mindenkinek szóljon azt a dalt, aki dugóba ül. Jó, oké, megvan az üzenet. Oké, oké, rendben, oké. Kicsit fáradt vagyok ma én. Rendben, vigyázz magadra, ciao, ciao.
2: Szia,
1: szia. Érkezik Alex Kenji, újdonsan nálunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, kívánságműsor 20 óraig, a vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Halló, halló, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, te?
1: Nem, mi újság, Viktor? Régóta nem hívtál engem, hova tűntél?
2: Köszönöm szépen, összeszaladtak fejem felett a felhők. Rengeteg munka van.
1: Az viszont jó.
2: Föld munka például.
1: Az jó.
2: Hát részben jó, csak elfáradtam.
1: Elhiszem, de hát figyelj, most nem sokára 19 óra lesz, gondolom, hazamész, pihensz nagyot, lájtozol, és holnap újra munka, ugye?
2: Ja, mutass egy hazavezető zenét.
1: Jó, és kinek szóljon azt a hazavezető zenét?
2: Minden dolgos embernek, akinek jöhet a megpihenés.
1: Jó, oké, rendben. Jövő héten kemény lesz, vagy lajtos? Hogy látod a hetet?
2: Hát, ha most itt szétnézek, akkor...

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, még egy órán keresztül élő kívánság műsor nálunk. Tudok még telefonálni a 0620-311-111-re. Hamarosan érkezik elég újabb Ray Dalton, a szám címe Blood Running. Can't hold back my heart.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
4: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
5: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
0: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
3: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
4: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
5: Na, boomerek.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
7: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél!

0: reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Újabb szakaszon válik sétáló övezetté a Piac utca a nyári hétvégék alatt Debrecenben. A városvezetés célja, hogy élhetőbbé és pezsgőbbé tegye a belvárost. Július közepétől augusztus végéig hétvégente nem lehet majd autóval behajtani a Piac utca, Kossuth és Arany János utca közötti szakaszára. A döntést a városi közgyűlés csütörtöki ülésén jelentette be Papp László polgármester. A területen zöld felületi fejlesztéseket is végeznek, közel 9000 növényt ültetnek ki, valamint különböző programokkal is készülnek. Hétfőn gyakran lehet erősen felhős az ég, záporra, zivatarra is számítani lehet. Hajnalban 14, napközben 21-24 fok körüli értékek várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerek.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennak fiúk, remélem, hogy jól vagytok. A vonal túlsó végén újabb kedves telefonáló. Szia, szia!
2: Szia, Kuki, Flóra vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok.
1: Jól tért a hétvégéd?
2: Igen, igen, szuper ültet.
1: Na jó, van holnap munka?
2: Igen, így van, így van.
1: Nem baj, ugye szeretsz dolgozni,
2: nem
1: gondolom,
2: baj.
1: Jó?
2: Persze, persze, muszáj.
1: Pozitív hozzáállás, ezt nagyon-nagyon szeretem. Na, mit szeretnéd kérni tőlünk?
2: Kamráttól szeretnék egy számot kérni.
1: Mit szólsz ehhez, hogy megkapott tőlem a legújabb? Hoppá!
2: Na, az nagyon szuper.
1: Use Yourself, ez a szám címe, vagy Use Yourself. Kinek szeretnék küldeni?
2: Mivel gyereknap van, én unokaöcseimnek és unokahúgaimnak gyereknap alkalmából szeretném ezt küldeni.
1: Jó van, rendben. Köszönöm szépen a telefonátál, és én kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Nagyon köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao, szia, szia.
2: Gyerek,
1: gyerekek, rólatok szól az a nap, szóval boldog gyereknapot kívánok nektek, és most érkezik nálunk a legújabb Kamráde, Use Yourself, imádunk itt a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Kerémesetségét, jó étvágyat esetleg, vacsisztok, lennök fiúk, de azért nem szabad elfelejteni, hogy 20 óraig étlő kívánság műsor, bizonyíték következik a vonatúsó végén. Újabb kedves telefonáló, hello, hello.
2: Szia, Kuki, Zsuzsa vagyok.
1: Szerbusz, Zsuzsa, mi újság, hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm szépen. Vasárnap van pihenés.
1: Pihenés, erről szól a vasárnap, igen. Holnap gondolom munka?
2: Hát persze.
1: Jó, jó, van, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó. Na, kértelted egy jó kis Rai?
2: Where
1: igen. Is my husband?
2: Így van, jöhet.
1: És kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát mindenkit, akinek megvan már a husbandje.
1: Ah, értem. Neked van husband?
2: Nincs.
1: Nincs? Nem is lesz?
2: Nem.
1: Nem? Ah, jó, oké. Okay. Oh. Hát a legalább, ez a te döntése, vagy az ő döntése?
2: Ez az én döntésem.
1: Ja, jó van, oké, és gondolom szomorú az ember, nem?
2: Nem.
1: Jó, oké, nincs több kérdésem. Kívánok neked egy szuper kellemes estét házban nélkül, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszi, hello.
1: Hello, hello. Érkezik a Korai nálunk, és a szám címe Where is my husband? Hát ez az, hol a férjem?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, kívánság műsor nálunk. A vonal túlsó végén most kihez van szerencsém?
2: Szia, Kukis anya vagyok, szia.
1: Szerbus anya, mi újság, hogy vagy?
2: Minden szuper, elég mozgalmas volt a hétvége, egész hétvégén a gyerekeknek versenyei voltak, foci, tenisz, úgyhogy nem unatkoztunk.
1: Ki focizik, ki teniszezik, kicsit meséljen.
2: A kisfiam focizik, Bátor, ő 8 éves, a kislányom 10 éves, ő meg teniszezik.
1: Az tökéletes. Képzeld el, hogy az én fiam is focizik, és a másik kisebb fiam teniszezik. Ez már nem ugyanaz,
2: hallod?
1: Ez hihetetlen.
2: Nagyon szuper.
1: Nagyon jó, kételtelem egy sírán az izám, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni.
2: Küldöm az egész családomnak, Adrinak, Benetnek, Bellának, Domcsinak és Bátornak.
1: Akkor jól értettem, 4 gyereked van.
2: Így van, 4 gyerkőcöm.
1: Boldog apuka akkor, ugye?
2: Igen, nagyon.
1: Jól értettem, majd volt két női név, két férfi név, két fiú, két lány. Hát figyelj!
2: Így van.
1: Azért tudsz valamit, ez nagyon jó.
2: Igyekeztem.
1: Sok-sok boldogságot kívánok nektek, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm, szép estét neked, Kuki.
1: Neked is, nektek is, elő érkezik. Igen, Ed Sheeran, Aziza, mit a rádió egyen?
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a rádió egyen.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, gyorsan megy az idő, itt van a mai utolsó telefon. Halló, halló, halló, halló.
2: Halló, Kuki Gizmo vagyok.
1: Mi újság Gizmo, hogy vagy?
2: Jól vagyok, jól vagyok.
1: Jól vagy?
2: Pihengetek.
1: Pihengetsz, mondjuk erről szól a vasárnap. Na, mit szeretnék jönni tőlem?
2: Egy tömszel.
1: Nagyon jó, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Neked.
1: Köszönöm.
2: Családodnak.
1: Köszi.
2: Jaminának, és ki szereti.
1: Oké, okay. Rendben uram, vigyázz magadra, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Ciao,
1: ciao, szia, szia. Érkezik egy újabb szám fel, nagyok fiúk, bizony, Heart Like Mine, azaz szív, mint az enyém. Ez egy újdonság, és higgyetek nekem,

0: Rocky Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk! Eljött az idő, hogy én búcsúzom tőletek, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, mikor este 9-től érkezik Juhász Geri. Mielőtt közelebb, jövő hét szombaton találkozunk. Én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet, vigyázzatok magatokra, és köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Kuki voltam, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger megy, indul a Diszkósít Rádiós, és köszönjük mindenkinek, aki ellátogatott Pátyra és velünk pizzázott.
5: Maximális tisztelet mindenkinek egyébként, és én ezzel búcsúzok is, mert sietek, mennem kell.
6: Szép volt. Nekem a pizza ízlet, pedig megmondom őszintén, hogy azt a fajta szeszesítat, azt nem szeretem, amit egyébként...
5: Meg a szarvasgombát sem.
6: Azt nem is akartam mondani. Mindegy, a pizza jó volt, köszönjük, hogy ott voltatok. Folytassuk zenével, jó? Itt a Rádió 1-en.
4: DJ Junior vagyok, én mixek az elkezdendő egy órában, Joy Corival és a Galantis közösével a Stay a Little Longerről indul a Diszkósít Rádió Show. Maradjatok velünk, jó szórakozást!

0: egy csak igazi, ma is Lagermegy diszkosít Radio Show, ugye már DJ Juniorral, Bárányatával és velem Hambai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposok ma többek között az Angélák, Petronellák, Aldók, Angyalok, Máriák, Matildok és Nillák, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Fekete Tamás Vecsésről és Bácsi Péter. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Megyünk tovább, napjánk legjobb house dalával jön Hugel, Ultranet és a magyar érdekeltség Imaya Angel. Ez a Moving to the Sun a diszkosítben.

0: keletje volt egyébként a diszkosi pizzának, ami ma debütált.
1: Egyébként ugyebár a 2025-es év pizza világbajnokságnak egyik kategóriában második helyezetté avanzsált Balázs Attila, ugyebár az étterem tulajdonosa is, aki kreált a diszkosi pizzát, nagyon-nagyon dicsérte a rendezvényt, és azt mondta, hogy ebből egyébként rendszeresíthetnénk egy ilyen kis közönség találkozót. Szerintem ezt mind a hárman osszuk.
2: Én például nagyon jókat ittam utána. Tehát az is nagyon jó volt, hogyha most kocsival hoztak ide a rádió, de figyelek, mixelek nektek, itt az új DJ Junior-dal, a Day by Day, a diszkosítben a rádió.

Tartom Adrian színnölő diszkosita Rádió 1-en, én vagyok DJ Junior, itt van a Bárány meg a Hombé, és mind a hárman ott voltunk a Meet and Greet and Eat-en, és nagyon jól éreztük magunkat, remélhetőleg ti is, megkóstolhatjátok az új diszkosit pizzát, és együtt bulizhattatok velünk, vasárnap is volt legalább egy kis program. A vasárnap az jó, az nyugodt, de én már arra gondolok, hogy jövő héten szombaton megyek Keszthelyre, már egészen korán egyébként a főtéren fogok játszani, tessék majd oda megérkezni, 22:45-től jönnek majd a mindenféle finom

zenei változatosság. Mi játsszuk az igazi mai slágereket a DJ pultban.

0: csak igazi mai sláger, meg diszkosít Rédiós, a DJ Juniorral, Bárány Attilával is velem, Hanvai PG-vel.
1: Mikor lesz a következő diszkosít főszereplésünk?
0: Na? Hát ez nagyon jó, fogalmam sincs, meg kell majd nézni.
1: Ugye?
0: Én egyiket sem tudom sose, szóval ez most
2: fejben nem megy. Írásból majd fog.
0: Ezt most ti csesztétek el, nem érzitek meg.
1: De én tudok egyet, csak azt nem mondhatjuk be.
0: Én is egyet. Én is tudok egyet, amit be lehet mondani, szilvesztek, hogy tudod, hogy lesz bulink.
1: Na, például, az is. Illetve mi van még?
0: Lesz még egy pár, nyugodjatok meg. De most menjünk tovább, ha már diszkosít, akkor a Rádió születésnapi fesztiválon mutatjuk be az adónak új diszkosít dalt, és klipet még csiszolgatjuk, a klipet is, meg a dalt is, de hamarosan egy német kiadón jön.

0: Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek hangba egy PG volt, amin egyetlen egy dologgal búcsúzom mindenkitől, amit egyébként több fórumon és az elmúlt hetekben már többször kértem mindenkitől, hogy az I'm an Angel, I'm Moving to the Sun-dalt mindenki lájkolja, ossza meg és terjeszte az igét, mert ez lesz szerintem Magyarország első világslágere. Szavaztok!
2: Én DJ Junior voltam az elmúlt egy órában, én mixeltem, és búcsúzom mindenkitől azzal, hogy minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, meg a Facebook oldalon kikerülnek majd új tartalmat is, ígérem. És ami a búcsúzom, az Rosalia, Björk és Ibsturam közöse, ez a Bergen DJ Junior Remix-e, ezzel intünk, Pács,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: mint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon 10-én, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine,

0: starts now. The world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, május 31-e van, már csak 3 óra, és beköszönt a június, úgyhogy a mai adást abszolút ennek megfelelően állítottuk nektek össze. Hello Wilcox!
1: Nagyon szép vasárnap estét kívánok! Egy igazi nyáresti szetre készülhettek tőlem, ami tele lesz jobbnál jobb darabokkal, amivel például indítani fogom az órát, a Sam Felt és a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

Show-tól, ami DJ Cimboránktól, nem mellesleg a World Is My Radio Show rezidens DJ-től, aki szerintem az egyik legjobb dalát írta az elmúlt évekből. Ez egy ízig-bérig house darab, ez a Shot of Adrenaline Antoniótól, itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show május utolsó estén. Wilcox a lemezjátszóknál, megyünk felfelé.
1: Hogyha meg kellene tippelnem előre, hogy melyik lesz az egyik dal, ami a legtöbbet fog szólni nyáron a klubokban, akkor azt mondanám nektek, hogy ez a Gordo és a Loco. Van benne valami különleges, egy kicsit olyan balkáni feeling, nagyon egyszerű, érthető dal, viszont pont emiatt működik szerintem. Jöjjön tehát a Loco itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a Word is Mine Radio Show vasárnap este. Wilcox a lemezjátszóknál négyszer volt már az év producere Magyarországon, és jön egy saját dal.
1: A következő az egy saját dal lesz, a Sundown, amit nyár közepén fogtok hallani hivatalosan, ugyanis akkor kerül ki az én csatornáimra. Addig csak is kizárólag itt játszom nektek a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban és a Live Mixben. Jöjjön tehát tőlem a Sundown, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Hogy tetszik, írjátok meg. Ez a Word is Mine Radio Show és a Rádió 1.

0: után, úgyhogy én a helyetekben maradnék.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: Figyelj a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: is Mine Radio Show starts now. The world
1: is mine. Hello mindenkinek, már csak két óra és itt van a június, még mindig Wilcox itt mellettem a Rádió 1 stúdiójában. Hello, hello!
2: Ciao, Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit! Jó helyen vagytok, ugyanis ebben az órában is nagyon jó zenéket fogunk játszani, amivel indítani fogjuk az órát az Ed Sheeran és a Kamera Siri remixében. Itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Showban. Let's go!

0: új megjelenést, érkezik David Guetta leges, legfrissebb zenéje, amit beígértünk.
1: David Guetta fáradhatatlanul ontja magából a slágereket, nagyobbnál nagyobb előadókkal dolgozik együtt, nem először igazából, tőle ezt már megszokhattuk. Most például Jennifer Lopezzel álltak össze kötösen, és készítették el a Save Me Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Birdies.

0: A következő zene is, menjünk bele!
1: Hogyha van olyan track, ami nem maradhat ki a 2026-os nyár bulijaiból, az természetesen az Another és a Talk to You. Ezt egy patogós Tech House remixbe hoztam el nektek, amitől még jobban főműsoridős lett ez a dal. Menjünk tehát tovább a Talk to You-val, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. At the turntables now.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió, egy szól is benne a World is Mine Radio Show. Wilcox a lemezjátszói mögött. Egy kis időutazás jön, szerintem nagyon fogtok örülni a következő dalnak. Az eredetije éppen 20 éves, 2006-ban jelent meg.
1: Hogyha van hangzás, ami nagyot megy, a következő abszolút ezek közé tartozik. 2026-ban a Tech House és az Electro House, ez a stílusfaja nagyon-nagyon működik. Black Eyed Peas-től hoztam el nektek a Beep-et, amire Default készített egy vadonatúj verziót, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: elmúlt két órában. Neked milyen lesz a jövő hét, hogy indul majd a június?
1: Jövő hét szombat este találkozhatok velem Csurgón, és vasárnap itt újra a World is My Radio Show-ban. Addig is jók legyetek, sziasztok!
0: És ne menjetek sehová, jön Briklék!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
4: Végy egy nagy levegőt.
3: Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
5: World is Mine Radio Show.

0: Hello mindenkinek, Brick Lake is befutott, és természetesen ő is isteni zenékkel készült nektek. Hello Brick Lake, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenéjesek nektek, hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik a Side Piece, slágere a Cry For You, itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Tökéletes átmenet a rádiós és a klubhangzás között, ez volt Kashmir és a Wild Ride a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem most Bricklék a lemezjátszói mögött, és nézzük, hogy mivel folytatjuk.
1: Figyeljetek csak, mert jön a saját zeném. Timmy Trumpet előszeretettel játszotta, irány a csúcs felé érkezik tőlem, Bricklék-től a Beyond the Top, itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Thank you.

0: World is Mine Radio Show Bricklake a lemezjátszóknál. Mi jön most?
1: CID Fancy Shit című zenéje. Az amerikai producer egy stílusos, magabiztos hangulatú tech house zenét hozott össze, ami szerintem most eléggé belepasszol a mixembe. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: minőségi, trendi, elektronikus zenére vágytok, vasárnaponként is számíthatok ránk. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, Brick Lake a lemezjátszói mögött. Na nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Robin Schulz és Szigala közös dal, az AM2PM. A német és a brit producer egy könnyed, pörgő hangulatú zenét hozott össze, ami szó szerint reggeltől estig lehetne hallgatni. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Bricklink! Bricklink! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: Magyarországon. Ma este ez volt az utolsó előtti zenénk itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Napriklék, nézzük, hogy melyik lesz a legutolsó.
1: Zárásként hoztam Rufus the Soul ikonikus Inner Bloom című dalának Vintage Culture Remix változatát.
0: Oké, fellépések a jövő héten.
1: Vácon fogok fellépni, úgyhogy várok ott mindenkit sok szeretettel.
0: Mára tehát ennyi időnk jutott. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát. Ciao.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és mi van most? Hát nyár! Június elseje! Azt a mindenit! Hát elpörgött ez az első néhány hónap az évből, de most azért élvezzük ezt az időszakot. A nyáron pedig, hogy a legnagyobb bulikat hozzuk, és a legnagyobb kedvenceket továbbra is, most Lady Gagával folytatom, ez az Abrak

Mit gondolják? Vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Sam Feld, egy pici hangulat pont egy héttel ezelőttről, a Rádió 1 születésnapi fesztiválról, ahol ő volt az egyik sztár fellépők, és én konkrétan imádtam a mixét. Rosalinnel közösen ez a Heart Like Mine, a telefon, Viber és SMS számon pedig 0620 311 111.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma reggel 6 órától jönnek Balázsik, náluk pedig jön a vadi új játék, amivel páros belépőt lehet nyerni a világbajnokság egyik meccsére, konkrétan a június 26-aira, ami Bostonban lesz. Ja, hát igen, Bostonban kell ugye repülőjegy és szállás, na ezt is intézzük. Ezt mind be lehet zsebelni Balázséktól a vadi új játékkal. Ma indul, ez pedig a fődíj, a napi nyeremények pedig 65 szoros lett tévék. Ha, ez pedig az igazi mai sláger, a Two Pilots és a Heat on the Radio 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, most pedig az egyik legnagyobb kedvencemet hozom picivel 3:41 előtt. Ray! Hihetetlen lendület van az énekesben, és hihetetlen tehetség, mert nem csak elénekli a dalokat, azért itt is van egy csak, meg előadja, hanem ő is írja ezeket. Ezzel is ez a helyzet. Ray és az igazi mai sláger a Where is my husband itt a rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, ki hogy van? Remélem jól telik az este, még akkor is a munkával. Én hozom az igazi mai slágereket, és most igazi nyár hangulatod az olasz DJ-vel, Alex Kenji-vel, a nagy kedvencről a Bumble-é, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Ed Sheeran a Fogyarásban, aki nemrég ugye új hajat villantott, klasszikus hajkoronából, piff, 5 millis képpel, egy teljesen új stíl, de tök jól áll neki egyébként ez is. Na, ez viszont az igazi mai sláger, amit Ed Sheeran Cyril-lel készített, pontosabban a remixet készítette Cyril. Egy ausztrál turnén volt épp az énekes, amikor találkozott a DJ-vel, és megbeszélték a részleteket. És jó lett az eredmény, ez jön a Rádió 1-en.
1: És

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázséknál pedig ezen a héten VB belépőt lehet nyerni. Utazással, szállással. Kygo, you know, One Republic-kal, ez a Chasing Paradise a rádió egyen. Oh.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágermej.